6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Ez volt a reklám. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.

0: 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024-555-976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a Piac és a Malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: feel good.
1: It's my station on the radio.
2: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
3: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
4: Ünnepel a hétvégén Magyar Kanizsa. A Szent István napi és új kenyér ünnepség már szombat délután elkezdődik, és másnap este zárul koncertekkel, valamint a helyi vállalatok által támogatott tűzijátékkal. Szent István magyar államalapítóra emlékeznek meg a hétvégén, augusztus 15-én és 16-án Magyar Kanizsán. A rendezvény szombat délután kezdődik a Dobótihamér képtárban, a Hímzés 100 év tükrében elnevezésű kiállítással, amelynek ünnepélyes megnyitója 19 órakor lesz. Másnap pedig megszentelik az új búzából készült kenyeret a Szentőrangyalok templomban, majd a pravoszláv Szent Mihály Arkangyal templomban is. Lesznek különféle foglalkozások, kézműveskedés és íjászkodás, a legkisebbek pedig megnézhetik a Juhász és a Sárkány című népmesét a Mesélő Hangok formáció előadásában, és sor kerül majd a ringatóra is. Az esemény 17 órakor folytatódik a Panna Bál együttes, majd pedig Király Linda koncertjével. Idén is meghirdeték a legszebb kenyérversenyt. Három hét és véget ér a vakáció, kezdetét veszi a 2026-27-es tanév. Ilyenkor már el kell kezdeni a készülődést, érdemes időben beszerezni az iskolához szükséges eszközöket. Komoly kiadás vár a szülőkre, ugyanakkor jó hír, hogy az eladók szerint nem drágultak a tanszerek, míg egyes önkormányzatok ingyenes tankönyvekkel segítik a szülőket idén is. Emellett a Magyar Nemzeti Tanács is igyekszik mindenben támogatni az iskolakezdőket és szüleiket. Továbbra sincs megoldás a nyugat-balkáni hivatásos gépkocsi vezetők schengeni tartózkodási korlátozásának feloldására. Szeptember 1-e után újabb regionális tiltakozásokat szervezhetnek az uniós határokon a szerbiai, bosznia-hercegovinai, montenegrói és észak-makedóni fuvarozók, ha az Európai Bizottság addig nem kínál konkrét megoldást a hivatásos gépkocsi vezetők schengeni tartózkodásának korlátozására, írja a Beta. Erről kedden állapodtak meg a fuvarozói egyesületek képviselői a Skopjében megtartott regionális találkozón. A résztvevők úgy döntöttek, egyenlőre megvárják képviselőik egyeztetését az Európai Bizottsággal, valamint a bizottság szeptember 1-i ülését, amelyen várhatóan napirendre kerül a nyugat-balkáni fuvarozók helyzete is. Az energetikai helyzet jelenleg nagyon kényes, az árak biztosan emelkedni fognak, de nincs ok pánikra, nyilatkozta a Szerbiai Energetikusok Szövetségének elnöke. Nikola Rajakovic a Szerbiai RTV-nek kiemelte, hogy az ország képes lesz szén nélkül is működni, azonban az energetikai átmenethez hatalmas beruházásokra, a megújuló energiaforrások fejlesztésére és a vízkészletek jobb kezelésére lesz szükség. A szakember azt is kifejtette, hogy konkrétan milyen infrastruktúrára van szükség ahhoz, hogy Szerbia a következő évtizedekben ne küzdjön energiahiánnyal.
5: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
4: Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 ember életét vesztette, 350-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található, azt használják. Ha a közelebbi átkelő több mint 100 méterre van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. Sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és iskolák, valamint buszmegállók közelében, illetve minden olyan helyen, ahol nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani, csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a megállásra. A nagykikindai rendőrkapitányság emlékeztet, a közúti biztonság mindannyiunk közös felelőssége.
2: Időjárás.
4: A mai napon mérsékelten felhős és valamennyivel kellemesebb idő várható, ám továbbra is igen meleg lesz, erős északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 22, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 128, Zentánál 204 cm magas. A mai napon kezdetben hidegfronti hatás fog érvényesülni, ezért az érzékenyek körében fejfájás és görcsös panaszok jelentkezhetnek. A szélesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor keringési panaszok és vérnyomás problémák is jelentkezhetnek. Még több tájegységünkön alakulhat 30 fok felett a csúcshőmérséklet, emiatt migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság, tompaság, esetleg szédülés is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
1: Mondta, hogy a cukormentes édesség nem lehet mennye ilyen finom. Az EVB Lifestyle süteményei szeretettel, gondosan válogatott alapanyagokból készülnek, hogy a cukorbetegek, inzulinrezisztensek, ételérzékenyek és a tudatosan táplálkozók is önfeledten élvezhessék az édességek örömét. Ha egyszer megkóstolja, megérti, miért térnek vissza vendégeink újra és újra. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon, szombaton 7 és 13 óra között, valamint vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Mert a legédesebb pillanatok mindenkinek járnak. Rendelését leadhatja 064-4-316-159-es telefonszámon.
2: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
3: NL Shop 024. Limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.

0: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
1: Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.
3: Térség legjobb zenéi.
4: This is the station.
5: I am Charlie XCX.
6: Hi, I'm Sam Smith.
3: Panda Rádió.

0: Aktív gondolat a rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
1: Nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, augusztus 12-en szerda van, félúton járunk a héten, és itt vagyunk Önökkel a Tisza hangjában, a Panda Rádió hullámhosszán, Andrea.
2: És Zenobia várja Önöket, jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink!
1: Zenobia, van egy kérdésem, hányszor mondjuk egy nap, majd ha lesz időm, majd ha kevesebb dolgom lesz, majd ha vége ennek a hétnek, majd ha szabadságon leszek.
2: Majd ha lehűl az idő.
1: Majd ha mindenki békén hagy 5 percre.
2: Na, arra azért lehet, hogy sokáig kell várni.
1: Pontosan, és közben úgy tudjuk várni azt a bizonyos majdot, hogy észre sem vesszük, a mai nap már történik. Nem akkor kezdődik az élet, amikor minden dolgunkat kipipáltuk, nem akkor, amikor végre minden tökéletes, hanem most, ezen a szerda reggelen.
2: Pedig milyen könnyű azt gondolni, hogy előbb mindent el kell intézni, és majd utána jöhet valami jó.
1: Igen, pedig mi lenne, ha ma fordítanánk rajta egy kicsit. Nem kell nagy dolog. Ígyunk meg nyugodtan azt a kávét, hallgassuk végig a kedvenc dalunkat, hívjunk fel valakit, akivel jó beszélni, álljunk meg 5 percre.
2: Vagy együnk meg egy fagyit úgy, hogy közben egyszer sem nézzük meg, hány kalória van benne.
1: Ez már haladó életművészet, de tényleg erről szól a mai gondolatunk. Ne várjuk meg, amíg minden a helyére kerül ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Az élet nem a teendőlista végén kezdődik.
2: Ez jó, Andrea, mert a teendőlista végére én még soha nem értem el.
1: Szerintem ott nincs is vége. Mindig kinő belőle még 3 feladat.
2: Akkor hivatalosan is engedélyezzük mindenkinek, hogy ma legyen egy jó pillanata annak ellenére is, hogy még van dolga.
1: Sőt, ne annak ellenére, hanem egyszerűen azért, mert jár az élethez. A mai nap kérdése pedig innen jut el. Tegnap azt kérdeztük, mi az, amitől szinte azonnal jobb kedvük lesz. Majd kicsit tovább megyünk. Fejezzék be nekünk ezt a mondatot. Ha ma lenne egy teljesen szabad órám, amit csak magamra fordítanék, akkor...
2: Na ez jó, és tényleg csak egy óra, nem egy hét, nem egy nyaralás, hanem csak 60 perc.
1: Mit kezdene vele? Aludna?
2: Olvasna.
1: Elmenne sétálni?
2: Beülne valahová egy kávéra teljesen egyedül?
1: Kertészkedne, zenét hallgatna, elmenne biciklizni?
2: Vagy bezárná az ajtót, kikapcsolná a telefont, és 60 percen keresztül nem csinálna semmit.
1: Szerintem ez nagyon népszerű válasz lesz, de tudod, miért tetszik nekem ez a kérdés? Mert abból, hogy mire vágyunk egy szabad órában, sok minden kiderülhet arról is, mi hiányzik most egy kicsit az életünkből.
2: Ha az első gondolatom az, hogy aludnék,
1: talán több pihenés kellene.
2: Ha elmennék egyedül sétálni,
1: talán egy kicsit csendre vágyunk.
2: Ha felhívnák valakit,
1: akkor lehet, hogy éppen ő hiányzik.
2: És ha ennék valamit,
1: akkor valószínűleg nem reggeliztél. Úgyhogy ma Önök jönnek. Ha ma lenne egy teljesen szabad órám, amit csak magamra fordítanék, akkor fejezzék be a mondatot, lehet komoly, lehet vicces, lehet egészen egyszerű is.
2: És most nincs olyan válasz, hogy kitakarítanék.
1: Dehogy nincs, ha valakit ez kapcsol ki.
2: Andrea, ilyen ember tényleg létezik?
1: Biztosan ír majd nekünk, várjuk a válaszaikat, és természetesen a reggel folyamán felolvassuk közülük párat. És szerdára legyen még egy kis útravalónk, nem kell ma mindent megoldani, nem kell mindenkit boldoggá tenni, és nem kell megvárni az estét ahhoz, hogy legyen egy jó pillanatunk.
2: Ha találunk egyet,
1: álljunk meg benne egy kis időre, és lehet, hogy egy átlagos szerda végül éppen ettől lesz olyan nap, amire jó lesz visszagondolni. Nagyon szép augusztus 12-i szerda reggelt kívánunk!
2: Andrea és Zenobia várja Önöket itt a Tisza hangjában, jó zenékkel, érdekes témákkal, és természetesen sok-sok mosollyal itt a Panda Rádió hullámhosszán. Induljon a szerda!
0: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

hogy fogyhat el, így egyszer csak. Ennyi jó ember, de mennyi jó ember, hogy tűnhet el, mint cserben hagy, még te is hol jár.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: És most jöjjön egy kis virágcsokor, így rádión keresztül augusztus 12-e van, ma pedig elsősorban a Klárák ünnepelnek. Nagyon boldog névnapot kívánunk nekik!
4: Andrea, szerinted milyen egy Klára?
3: Na várj, most biztosan azt szeretnéd, hogy mondjam, kedves, mosolygós, türelmes.
4: Természetesen.
3: Aztán ír nekünk három Klára, hogy egy a Klára a latin eredetű női név, a Klára névből származik, a jelentése pedig különösen szép, világos, fényes, ragyogó.
4: Na, akkor már értem. Ha van Klára a családban, nem kell felkapcsolni a villanyt.
3: Zenóbia, de azért valóban szép belegondolni, amikor azt mondjuk valakinek, hogy Klára egy több száz év használt nevet mondunk ki, amely eredetileg a fényhez, a ragyogáshoz vagy kapcsolódik.
4: És miért éppen augusztus 12-e, ennek van története is, Andrea?
3: Van bizony, a névnap szorosan kapcsolódik Assisi Szent Klárához, aki a 13. században élt fiatal nőként Assisi Szent Ferencet tanításait követte, egészen más élet.

0: életet választott, mint amit előkelő családja elképzelt számára. Később hozzákapcsolódott a Clarissa rend létrejötte is.
1: Vagyis a Clara nem csak szép név, hanem komoly történetet is hordoz.
0: Több mint 800 évnyit, és milyen érdekes, a világ azóta teljesen megváltozott, a Clara név pedig még mindig velünk van.
1: Szerintem a Clara azok közé a nevek közé tartozik, amelyekről nem lehet eldönteni, hogy régiek vagy modernek.
0: Pontosan, el tudunk képzelni egy Clara a nénit is.
1: De egy pici Clarát is copfokkal.
0: És egy 30 éves Clarát farmerban.
1: Meg egy 80 éves Clarát, aki közli velünk, hogy ő ugyan nem néni.
0: És teljesen igaza van, talán éppen ettől időtálló egy nép. Nem egy korszakhoz tartozik, hanem mindig egy kicsit ahhoz az emberhez, aki viseli.
1: Na nézzük ma, hogyan ismerjük fel a névnapos Clarát.
0: Hallgatlak.
1: Reggel belép a munkahelyre, és feltűnően lassan leveszi a kabátját.
0: Hát, ha valaki észbe kap.
1: 10 órakor már másodszor mondja, milyen érdekes, hogy ma augusztus 12-e van.
0: Délben pedig nem tudom, miért érzem úgy, hogy valamit elfelejtettek.
1: Uraim, hölgyek, kollégák, családtagok, ha van Clara a közelükben.
0: Most még van lehetőség megmenteni a helyzetet. Kedves Clarák, ma egy kicsit önökről szól a naptár. Kívánjuk, hogy legyen ezen a szerdán valaki, aki felhívja, és egy szál virág, egy finom kávé, egy üzenet valakitől, akitől jó esik.
1: És ha ma valaki elfelejteni a névnapjukat?
0: Mi biztosan nem felejtettük el, boldog névnapot kívánunk minden Clarának. Legyen a napjuk méltó a nevük jelentéséhez, fényes, ragyogó és tele szép pillanatokkal.
1: És természetesen boldog névnapot azoknak is, akik más naptár szerint ma ünnepelnek.
0: Ez volt a névnap köszöntő augusztus 12-i szerdai Tisza hangjában. Andrea
1: és Zenóbia továbbra is itt van önökkel. Maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az LVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. LVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

0: Radio.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
3: Jöjjenek a Konyhai Kalandok Panda Csavarral, Zenóbia, ma hány fokig vagy hajlandó bekapcsolni a süsdőt?
4: Csak 25-ig.
3: És a 35 van?
4: Akkor a sütőmnek szabad napja van.
3: Akkor a mai receptet neked találták ki. Nem sütünk, nem főzünk, nem állunk a forró tűzhely mellett, mégis készítünk egy könnyű nyári ebédet vagy vacsorát, mégpedig mediterrán tortilla tekercset. 4 nagyobb tortilla lap kell hozzá, körülbelül 20 deka natur krémsajt, egy kisebb kígyóborka, 2 paradicsom, 1 paprika, néhány levél friss saláta, körülbelül 10 deka feta sajt, pár szem olajvabogyó, 1 kevés citromlé, só, bors, friss vagy szárított zöld fűszer.
4: Andra, ez úgy hangzik eddig, mintha egy görög saláta találkozott volna egy tortillával.
3: És persze egymásba szerettünk. A krémzsajtot keverjük össze néhány csepp citromlével, borssal és egy kevés zöld fűszerrel. Ezzel vékonyan megkenjük a tortillát, rákerül a saláta, a vékonyra szeletelt uborka, paprika és a paradicsom.
4: Feta.
3: Rámorzsoljuk.
4: Olívabogyó.
3: Mehet rá.
4: Sonka.
3: Ha szeretnénk tartalmasabbra, természetesen kerülhet bele jó minőségű sonka, vagy előre elkészített sült csirke is, de hús nélkül is teljesen működik, a két oldalát kissé behajtjuk, szorosan feltekerjük, és kész.
4: Ennyi?
3: Ennyi.
4: Ez gyanúsan kevés munka, de hol a panda csavar? Na panda, mit rejtegetsz?
3: 2 is, az egyik tegyünk bele néhány vékony szelet görögdinnyét.
4: Fetával?
3: Pontosan, a sós feta és az édes hideg görögdinnye nagyon jól működik együtt, a másik panda csavar pedig egy kevés friss menta.
4: Uborka, feta, dinnye, menta, ez tényleg nyár egy tortillában.
3: És ha valaki nem szeret kísérletezni, a dinnyét nyugodtan hagyja ki, de legalább egyszer érdemes megpróbálni. Ha igazán frissítőre szeretnénk a hozzávalókat, tartsuk előtte hűtőben, a kész tekercset pedig csomagoljuk be, és tegyük vissza 10-15 percre hűlni, utána ferdén ketté vágjuk, és már tálalhatjuk is.
4: Strandra is vihetjük?
3: Igen, de romlandó hozzávalók vannak benne, ezért hűtőtáskában megfelelően hidegen tartva vigyük magunkkal.
4: Na ez fontos, kánikulában nem csak az ember szeretne árnyékot, a krémsajt is. És jön a panda kánikula teszt, gyorsan teszteljük, 35 fok van, rakott krumpli,
3: majd ősszel,
4: 3 órán át főzött pörkölt,
3: szeretjük, de ma távolról,
4: hideg mediterrán tortilla tekercs,
3: panda jóváhagyásával,
4: és mellé,
3: egy nagy pohár hideg víz,
4: én limonádét akartam mondani,
3: az is jöhet, tehát a mai Konyhai Kaland hűsítő mediterrán tortilla tekercs, krémes, ropogós, friss, gyors, és még a konyhát sem fűtjük fel vele.
4: A panda csavar pedig a feta mellé néhány falat görögdínje és friss menta.
3: És ezt vigyük magunkkal a konyhában nyáron, nem attól jó egy étel, hogy órákig dolgozgatunk vele. Néha éppen az a legjobb recept, amelyik után mi is frissek maradunk. Ez volt a Konyhai Kalandok Panda Csavarral. Folytatódik az augusztus 12-i szerdai Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
2: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Budapesten, Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Jöjjenek a zenetörténeti morzsák! Zenobia, ma egyetlen szót mondok. Ketyog, mert mai főszereplőnk Kecskés Tibor, akit a legtöbben egyszerűen Kefirként ismernek. És ha valaki a 90-es évek végén vagy a 2000-es évek elején hallgatta magyar könnyű zenét, annak szerintem már most megszólalt egy vétek dal a fejében.
3: Nekem több is.
2: Kefir 1979. november 3-án Miskolcon született, gyerekként sportolt, közben zeneiskolában is járt, ahol gitározni és zongorázni tanult, és van egy kedves részlet, a klasszikus darabok helyett ő már akkor is szívesen játszott például Demlén Ferenc dalokat is.
3: Vagyis már gyerekként megvolt az irány.
2: Úgy tűnik, a zeneiskolában ismerte meg későbbi zenésztársát, Szamócát. Barátok lettek, zenéltek, dalokat írtak, és még nem sejtették, hogy néhány évvel később együtt lesznek ott a magyar slágerlisták élén.
3: De hogyan lett ebből véte?
2: Szamóca egyszer egy játékban szintetizátort nyert.
3: Na nem.
2: De bizony, a két fiú pedig nem hagyta.

0: aporosodni. Elkezdtek rajta dalokat készíteni, és két szerzeményükkel bekerültek egy miskolci rádió műsorába is.
1: Na, ezt szeretem. Valahol megszólal két fiatal dala a rádióban.
0: Néhány évvel később pedig már egy egész ország ismeri őket. 1998-ban felfigyelt rájuk egy nagy lemezkiadó, és megszületett a Vétek név. Kecskés Tiborból pedig Kefir lett. És 1998. szeptemberében megjelent az első albumuk, a Vétkezz velem, és nem kellett éveket várniuk a sikerre, a lemez aranylemez lett olyan dalokkal, mint a Vétkezz velem, a Várj, vagy pedig a Vele minden jó.
1: És aztán jöttek sorban azok a címek, amelyeket elég csak kimondani.
0: Nem szabad sírni.
1: Álmodoztam.
0: Búcsúzz el.
1: Merre jár a boldogság.
0: És már is visszamentünk, vagy 25 évet.
1: Szerinted mi volt a Vétek titka?
0: Talán az is, hogy nagyon jól elkapták annak a korszaknak a hangulatát. Könnyen megjegyezhető dallamok, rengeteg érzelem, szerelem, szakítás, vágyakozás, és olyan refrének, amelyeket két hallgatás után már együtt énekelhettünk velük.
1: Akkor még nem azt mondtuk, hogy majd rákeresek,
0: hanem vártuk, hogy újra lejátsza a rádió. A Vétek első nagy korszaka után Kefir szólóba is folytatta, 2006-ban jelent meg az első szólóalbuma, az Élet megy tovább címmel, és szerintem ennél találóbb címet nehéz lett volna neki választania.
1: Mert tényleg tovább ment.
0: Pontosan, szólóban is készített dalokat, más előadókkal is dolgozott, miközben a Vétek slágerei sem tűntek el, és most jön a történet egyik legszebb része. Kefir és Szamóca története ugyanis nem maradt egyszerűen a 90-es években. 2026. áprilisában ismét együtt álltak színpadra.
1: Na, ez lehetett igazán különleges azoknak, akik annak idején a Vétek dalakon nőttek fel.
0: Szerintem is, mert ilyenkor nem csak két zenész tér vissza, egy pillanatra visszatér vele egy korszak is. Az első szerelmek, a régi bulék, a kazetták, a CD-k, és azok az évek, amikor még egészen máshogy hallgattunk zenét.
1: És egyszer csak megszólal egy régi refrén, és pontosan tudod a szövegét.
0: Miközben azt sem tudod, tegnap hová tetted a kulcsodat.
1: Na, ez most fájt, Andrea.
0: És talán ezért szeretjük annyira a régi dalokat, és nem csak a zenét őriznénk. Egy darabot megőriznénk abból is, akik akkor voltunk. Kefir története pedig egy miskolci zeneiskolából indult, jött egy barátság, egy megnyert szintetizátor, néhány saját dal, aztán a Vétek, arany és platina lemezek, és egy sok olyan sláger, amely több mint két évtized után is ismerősen cseng.
1: És szerintem most már nincs más hátra.
0: Csak eldönteni, melyiket hallgassuk.
1: Na, az lesz a nehezebb feladat.
0: Ez volt a zenetörténeti morzsánk, mai főszereplőnk Kefir, és természetesen a Vétek volt. Folytatódik augusztus 12-i szerdai Tiszta hangja műsorunk, itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk, és a reklám alatt eldöntjük, hogy melyik zenét is hallgassuk meg.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keres, adankó.com. Reklám.
3: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
4: Ki mondta, hogy a cukormentes édesség nem lehet mennye ilyen finom? Az EVB Lifestyle süteményei szeretettel, gondosan válogatott alapanyagokból készülnek, hogy a cukorbetegek, inzulinrezisztensek, ételérzékenyek és a tudatosan táplálkozók is önfeledten élvezhessék az édességek örömét. Ha egyszer megkóstolja, megérti, miért térnek vissza vendégeink újra és újra. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon, szombaton 7 és 13 óra között, valamint vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Mert a legédesebb pillanatok mindenkinek járnak. Rendelését leadhatja 064-4-316-159-es telefonszámon.
5: A
0: augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár.

darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

van a szívem, adom oda. Keresd, keresd, vagy ne találd meg soha. Tudom, hogy érzed, hogy bűnhödnöm kell, de szenvedtem eleget, oldozz hát fel. Sohasem tudtam, hogy ennyire fájhat, sohasem éreztem senki után vágyat. Nem tudtam akkor, mit is jelentesz nekem. Ha eszembe jutsz, mindig könnyes a szemem. Egyetlen csókod üreszked a szám. Újra álmodom minden hosszú éjszakán. Az éj sötét egén csak nekem táncolsz. Elbűvöltél és magadhoz láncolsz.

0: meglátlak. Szemembe göncsordul, ha boldognak látlak. Vége van, tudom, de éltet a remény. Te nem lehetsz másé, csak is az enyém. Bármit is szólsz, mint a halk szavad éj. Tüzetben égek, tűzben már rég. Szívem azt súgja, hogy gondolsz még rám. De nem neked mondja, hogy szeretlek szám. Erős a sodrás és elvisz az ár. Más csókol, más szeret és más karja zár. De emléked megvan, a szívembe temetem. Bárhová új szén, sohasem feledem.
1: Most kell, hogy érezd.
2: 8 óra van.
3: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyilázárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Honda Rádió.
4: Hit music.
2: Panda Rádió.
5: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar kanizsa, új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.
6: Indítsuk be a Tisza hangja időgépét, augusztus 12-e van, és ma olyan napot fogtunk ki, amilyen már a világnapok között is van, miről beszélgetni.
7: Na jöjjön, mit ünnepelünk, Andrea?
6: Fiatalokat.
7: Jó.
6: És elefántokat.
7: Ezt a két témát nem gondoltam volna egy mondatban.
6: Pedig augusztus 12-én még ez is lehetséges, kezdjük azzal, ami hivatalosan ENSZ világnap. Ma van az ifjúság világnapja.
7: És meddig számítunk fiatalnak, csak hogy tudjam, hogy ünnepelhetek-e?
6: Én azt mondom, rádiós szempontból addig, amíg reggel fel tudunk kelni az ébresztő első csörgésére.
7: Akkor én kiestem.
6: Azt hiszem én is. Az ENSZ ezt a napot azért hozta létre, hogy figyelmet kapjanak a fiatalokat érintő kérdések, ugyanakkor megmutassa azt, és milyen fontos szerepük van a fiataloknak a közösségeink és a jövő alakításában. Az első ifjúsági világnapot 2000. augusztus 12-én tartották.
7: Vagyis ma már 26 éves maga a világnap is.
6: Így van, és szerintem ma ne csak azt kérdezzük a fiataloktól, mi leszel, ha nagy leszel, hanem néha azt is, te mit gondolsz?
7: És utána tényleg hallgassuk is meg a választ.
6: Pontosan.
7: Na jó, most magyarázd meg nekem, és ma az elefántok is kapnak egy napot. Magyarázd meg nekem az elefántokat, Andrea.
6: Augusztus 12-e az elefántok világnapja, és a kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet ezeknek a különleges állatoknak a védelmére.
7: És ha már itt tartunk, tényleg olyan jó az elefánt memóriája, mint ahogy mondják?
6: Az elefántok valóban rendkívül fejlett társas viselkedéssel és emlékező képességgel rendelkeznek. Családi csoportjaikban szoros kapcsolatok alakulnak ki, kommunikálnak egymással, és hosszú idő után is felismerhetnek más egyedeket. Emlékszik rá?
7: Maradjunk is a panda barátságos diplomáciájánál.
6: Most ugorjunk vissza 1981. augusztus 12-ére. Ezen a napon mutatták be az IBM személyi számítógépét, amelynek nagy szerepe lett abban, hogy a személyi számítógépek szélesebb körben is elterjedtek.
7: Mekkora volt, Andrea?
6: Annyi biztos, hogy a mobiltelefonunk mellett meglehetősen tekintélyes darabnak tűnne.
7: És gondolom nem lehetett rajta videót nézni, üzeneteket küldeni, fényképezni.
6: Még azt sem tudta, hogy mi az a közösségi oldal.
7: Szegény gép, milyen nyugodt élete lehetett.
6: Viszont az akkori technikához képest komoly lépés volt, és milyen érdekes, alig néhány évtized alatt eljutottunk oda, hogy ma már a zsebünkben hordunk olyan eszközt, amellyel fényképezünk, zenét hallgatunk, dolgozunk, tájékozódunk és beszélgetünk a világ másik felével. És ha már technika, maradjunk még egy pillanatra az égben. 1960. augusztusában zajlottak azok a kísérletek, amelyek során egy amerikai kommunikációs műhold segítségével rádiójelet továbbítottak a világűrön keresztül.
7: Vagyis felküldték a jelet.
6: A műhold pedig visszajutatta a Föld egy másik pontjára.
7: Ma meg azon bosszankodunk, ha a telefonon 2 másodpercig töltődik valami.
6: Pontosan, néha nem árt belegondolni, milyen hihetetlen technológia lett számunkra teljesen hétköznapi. És 1961. augusztusának ezen a napjain Berlin történetében is sorsfordító dolgok történtek. Augusztus 12-ről 13-ra virradó éjszaka megkezdődött a város keleti és nyugati részének fizikai lezárása.
7: Amiből később a berlini fal lett.
6: Igen, utcákat zártak le, szöges drótot húztak ki, majd egyre komolyabb határzár épült, és egyik napról a másikra családok, barátok, munkahelyek kerültek.
7: Nehéz elképzelni az embereket.
6: Pedig talán éppen őket kellene, valakit, aki este még átment a rokonához, másnap pedig már nem tudott. A fal végül 1989-ben nyílt meg, és egy korszak egyik legerősebb jelképe lett. Ha pedig születésnaposokat keresünk, augusztus 12-éhez magyar kulturális emlék is kapcsolódik. 1925. augusztus 12-én született Pártos Erzsi Jászai Mari díjas színművész. Sokan filmekből és televíziós szerepeiből is emlékezhetnek rá.
7: Na, ezt szeretem ebben a rovatban. Egyetlen dátum, és már jártunk a történelemben, a világűrben, Berlinben.
6: És még egy elefánttal is találkoztunk.
7: Gyors kérdések, augusztus 12-e világnapja.
6: Az ifjúság világnapja.
7: És még?
6: Elefántok világnapja.
7: 1981.
6: Bemutatkozik az IBM személyi számítógépe.
7: 1961.
6: Berlinben megkezdődik a határ lezárása.
7: 2026.
6: Andrea és Zenobia rájön, hogy az elefántnak jobb a memóriája, mint nekik.
7: Beszélj a magad nevében.
6: Hová tettem a következő rovat szövegét?
7: Jó, visszavonom.
6: És a mai időutazás végére talán az ifjúság világnapjának gondolatát vigyük magunkkal. A fiatalok sokszor úgy beszélnek, mint a jövő generációja, pedig ők nem csak a jövő. Már most is részei annak a világnak, amelyben élünk. Adjunk nekik lehetőséget, hallgassuk meg őket, és közben őrizzük meg magunkban mi is valamit abból az emberből, aki valaha kíváncsi volt, mert kérdezni, álmodni és nagyot tervezni jó.
7: Kortól függetlenül.
6: Kortól függetlenül. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt. Ezen a napon folytatódik az augusztus 12-i szerdai Tisza hangja, itt a Panda Rádióban. Maradjanak velünk!
5: Ennyi volt. Látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyarkanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Most pedig kinyitjuk a Panda Kuckó ajtaját, ahol ma is négy lábú barátainké a főszerep. Robotunk mellé ezúttal is odaállt a Profivet állatorvosi ambulancia, mi pedig ma egy olyan kérdést teszünk fel, amelyen szerintem minden kutyás elgondolkodott már. Mi választjuk ki a kutyánkat, vagy valójában ő választ ki bennünket?
6: Én ismerek olyan gazdit, aki teljesen biztos benne, én mentem érte.
5: A kutya meg valószínűleg azt meséli, megláttam, megsajnáltam, hazahoztam.
6: De tényleg előfordul, hogy több ember közül egy kutya valakihez azonnal oda megy, és miért megy oda?
5: Azt tudjuk mondani, hogy sok minden szerepet játszhat benne, a kutyák nagyon figyelnek ránk, érzékileg a testtartásunkat, hangunkat, mozgásunkat is figyelik, természetesen a szagunkat is. Egy nyugodtabb kutya például könnyebben közölheti, akinek a viselkedését kevésbé érzi fenyegetőnek, hozzá hamarabb oda is fog majd menni.
6: Vagyis nem feltétlenül az nyer, aki

0: elsőként oda rohan, hogy jaj, de cuki vagy.
1: Sőt, egy félénke kutyának közvetlen bámulás fölé hajolás vagy azonnali ölelgetés, akár sok is lehet néha éppen, az az ember lesz számára érdekes, aki hagy neki egy kis teret.
0: Tehát a kutya ismerkedés első szabálya, ne próbáljunk már az első másodpercben közös szelfit készíteni. Na, de van olyan család, ahol mindenki szereti a kutyát, ő mégis egy valakit követ mindenhová. Miért teszi ezt?
1: Mert a kötődés idővel alakul ki, fontos lehet, ki tölti ki vele a legtöbb jó minőségű időt, ki sétáltatja, ki játszik vele, ki tanítja, ki ad neki biztonságot és kiszámíthatóságot.
0: És ki adja a vacsorát?
1: Azért azt se becsüljük alá, de nem egyszerű arról van szó, hogy aki etet, azt szeretem. A kutya és az ember közötti kapcsolat sokkal összetettebb ennél, akkor a kutya tényleg nem kiválaszt.
0: Most már kérem a választ, kutya választ vagy ember?
1: Mindketten mi dönthetjük el, melyik kutyát fogadjuk örökbe vagy visszük haza, de utána ő is kialakíthatja velünk a saját kapcsolatát. És néha már az első találkozáskor látszik valamiféle szimpátia, máskor pedig hetek vagy hónapok alatt születik meg az igazán mély kötődés.
0: Tehát, ha első nap nem bújik hozzám, az nem azt jelenti, hogy nem szeret?
1: Egyáltalán nem, különösen egy menhelyről vagy nehéz előéletből érkező kutyának időre lehet szüksége ahhoz, hogy biztonságban érezze magát. A bizalom nem verseny.
0: Na, nézzük! Ki lehet a kutya kedvence? Aki megeteti?
1: Esélyes.
0: Aki sétál vele?
1: Szintén.
0: Aki játszik vele?
1: Nagyon esélyes.
0: Aki azt mondja, te biztosan nem jöhetsz fel az ágyra, majd este betakargatja?
1: Ő már kissé elveszett ebben. És talán ezért nincs is tökéletes válasz arra, ki választjuk itt. Mi meglátunk egy kutyát, hazavisszük, etetjük, sétáltatjuk, gondoskodunk róla, aztán egyszer csak arra leszünk figyelmesek, hogy ismeri a lépéseinket, várja, hogy hazaérjünk, tudja, mikor vagyunk vidámak, és egyszerűen ott akar lenni mellettünk.
0: És akkor már teljesen mindegy, ki választott először.
1: Pontosan, mert a legszebb gazdik kutya kapcsolat végül nem arról szól, ki választotta a másikat, hanem arról, hogy nap mint nap újra egymást választják. A profi vetállatorvosi ambulancia pedig abban segít, hogy négylábú társaink egészségére is olyan gondosan vigyázhassunk, amilyen feltétel nélkül ők ragaszkodnak hozzánk. Ez volt a Panda Kuckó, a profi vet támogatásával folytatódik az augusztus 12-i szerdai Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk! 103.5
2: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Varudi otthon.
3: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
4: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
5: Ez volt a reklám.

0: Ha szemezek vele, akkor az a baj. Ha nem szemezek vele, az a baj. Ha csak 5 percig csinálom, az a baj. Ha egész éjszaka szemezek vele, az a baj.
1: Ha én oda megyek hozzá, az a baj. Ha nem megyek oda hozzá, az a baj. Ha elkérem a számát, az a baj. Ha nem kérem el a számát, az a baj. Ha 20-as vagyok, az a baj. Ha 30-as vagyok, az a baj. Ha 70-es vagyok, az is baj. Ha 80-as vagyok, az nem lehetek, az is baj.

0: hogyha belelátok a fejedbe, az a baj, de ha nem látok bele a fejedbe, az a baj. Ha felveszem a papucsot, az a baj, ha nem veszem fel, felfázok, az a baj.
1: Na elkénem a szemfestéket, az a baj. A vékonyak a falak, az a baj. Ott egy poka párnán, az a baj. Mindjárt jön a barátok, ott az a baj.
0: Az a baj, kell valami? Kell valami? Iszol valamit? Az a baj. Nem, nem iszok semmit, az a baj, hogy nem iszol, és az a baj, hogy nem iszol.
2: Hallod, vágod, érzed, érzékeled, táncoljál, az új megteszed. Hallod, fogod, megvan, kened, tapasztalod, tankod, követ. Hallod, vágod, érzed, érzékeled, táncoljál, az új megteszed. Hallod, fogod, megvan, kened, tapasztalod, tankod, követ.
0: Ha túlfőzöm a tésztát, az a baj, de ha kicsit nyers a közepe, az a baj. Ha nincs benne elég citrom a teában, az a baj, ha túl sokan méz, akkor meg az a baj.
3: Ha elfogy a dohányom, az a baj, ha elfogy a papírom is, az is baj. Ha nem fogy el, az is baj, mert oda jössz lejmolni, az a baj. Nincs kedvem akárkinek adni, az a baj. Ha tahó módon kérsz, az is baj, ha de nem adok, az is baj, adok, azt megszokod, az a baj.
1: Ha ide megyek szórakozni, az a baj. Ha oda megyek szórakoznak, az a baj. Ha jó a zene, sokan vannak, az a baj. Ha rossz a zene, sokan vannak, az a baj.
0: Nem is tudom, mit keresünk itt, az a baj. A barátaid, meg milyenek, az a baj. Azért nem megyek oda, mert az a baj. Az arca a baj, az arc a baj.
3: Hogy én sodorjam meg, az a baj. Mert nem tudsz sodorni, az a baj. Akkor meg minek kész? Ez a baj. Tüzet is én adjak? Az a baj. Azt hiszed, hogy füves? Az a baj. Mert nem láttál még ilyet? Az a baj. Ezt mindig el kell mondanom? Ez a baj. Szerinted még nem unom? Ez is baj.
1: Ha hungarofób vagy, az a baj. Ha szabad köműves vagy, az a baj. Ha dialektikus materialista vagy, az a baj. Ha semmilyen nem vagy, az a baj.
2: Fogod, vágod, érzed, érzékeled, táncoljál, az új megteszed. Hallod, fogod, megvan, kened, tapasztalod, tankod, követ. Fogod, vágod, érzed, érzékeled, táncoljál, az új megteszed. Hallod, fogod,

0: A lemikocuk ezzel Bécsben az a baj. Ha anesteziológus hívok a csirkéhez is, aztán szívlapát a csapom agyon, az a baj. A libát töm a mama, az a baj. De miért veszi fel a kérdést, az a baj.
1: Ha frissen iszom a tejet, az a baj. Ha felforralom, feltöltenítem, az a baj. Kiveszem a spájzból, az a baj. Ha a kiskanalat nem odarakom vissza, az a baj.
2: Azt mondod, sokat szívok, az a baj. Az a baj, hogy nincs idő ezt kifejtenem, az a baj. Mert túl hosszú lenne a klip, az a baj. S a Viva meg nem játszaná le, az a baj. Csáh!

0: kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
1: Jöjjenek a szépség és egészségpercek! Zenóbia, strandtás katászt. Naptej?
2: Van.
1: Kalap?
2: Van.
1: Víz?
2: Van.
1: Napszemüveg?
2: Persze, de várj, most divatról beszélünk, vagy egészségről?
1: Na, pontosan ez a lényeg, a napszemüveg nyáron nem csak divat kiegészítő. A szemünket is károsíthatja az UV-sugárzás, sőt, léteznek olyan állapotok, amit leegyszerűsítve akár a szem napégésének is nevezhetünk.
2: Hogyan ég le a szem? De a szemünk azért nem lesz piros, mint a vállunk a strandon, ugye?
1: Nem egészen ugyanúgy történik. Az erős UV-sugárzás károsíthatja a szem felszínét, különösen a szaruhártyát és a kötőhártyát. Ennek az orvosi neve fotokeratiszi.
2: És ehhez órákig kell a napba nézni?
1: Nem, sőt, a napba közvetlenül nézni eleve veszélyes, mert az már a retinát is súlyosan károsíthatja, és viszont az erős UV-sugárzás terhelésétől kialakulhat a szem betegsége. Van rá egy nyári csavar, nem csak fentről érkezhet UV-sugárzás.
2: A vízről is visszaverődhet.
1: Pontosan vízparton, homokos környezetben, ezért különösen érdemes védenünk a szemünket.
2: És azonnal érezzük is?
1: Nem feltétlenül, a tünetek akár később is jelentkezhetnek, lehet szemfájdalom, erős könnyezés, vörösség, fényérzékenység, homokszem vagy idegen testérzés, illetve homályosabb látás.
2: Tehát este elkezd fájni a szemem, és lehet, hogy a délelőtti napozásnak is köze van hozzá.
1: Igen, ezért nem mindig kapcsoljuk össze rögtön a kettőt.
2: Na jó, akkor minél sötétebb a lencse, annál jobb?
1: Nem, és ezt nagyon fontos megjegyezni, nem a lencse sötétsége mutatja meg, mennyire véd az UV-sugárzástól. Olyan napszemüveget keresünk, amely megfelelő UV-védelmet biztosít, lehetőleg 99-100%-os UVA és UVB védelemmel, vagy UV-400 jelöléssel.
2: Vagyis a nagyon sötét napszemüveg sem feltétlenül jó, ha nincs megfelelő UV-szűrése.
1: Pontosan, és a nagyobb arcot jobban körülölelő keret azért is praktikus, mert oldalról is kevesebb sugárzás jut a szemhez.
2: Ez már túlzás?
1: Egyáltalán nem, szélesebb karimájú kalap vagy napellenző sapka és jó UV-védelmű napszemüveg remek páros. És borúsabb időben se higgyük azt, hogy az UV-sugárzás teljesen eltűnt.
2: Tehát a napszemüveg nem csak akkor kerül elő, amikor hunyorogni kell.
1: Pontosan.
2: És jöhet a Fonda Strand tesztje.
1: Jöhet.
2: Játékosan.
1: Jöjjön.
2: Szép napszemüveg, de fogalmam sincs, van-e UV-védelme?
1: A szépség önmagában kevés.
2: Megfelelő UV-védelemmel ellátott napszemüveg.
1: Panda piros pont.
2: Kalap is.
1: Még egy.
2: Közvetlenül belenézek a napba, hogy csak egy pillanat.
1: Soha, a nap közvetlen nézése a retinát is károsíthatja, és az ilyen sérülés sokkal komolyabb lehet.
2: Akkor maradok a naplementénél.
1: De ott sem nézünk mereven közvetlenül a napban.
2: Mit csináljunk, a napozás után erősen fáj, könnyezik és fényérzékeny a szemünk?
1: Menjünk be a napról, ne dörzsöljük a szemünket, kontaktlencsét pedig vegyük ki. Ha erős a fájdalom, romlik, vagy megváltozik a látás, illetve a panaszok nem javulnak, szemészeti vizsgálatra van szükség. A látásromlást pedig mindig vegyük komolyan.
2: Tehát nyári lista: bőr,
1: naptej,
2: fej,
1: kalap,
2: szem,
1: megfelelő UV-védelmű napszemüveg,
2: panda,
1: árnyékban hideg limonádéval és a mai útravalónk. Nyáron ne csak azt védjük, ami a tükörben leékelt, hanem azt is, amivel a világot nézzük. Ez volt a Szépség és Egészségpercek, a rovat tájékoztató jellegű. Panasz esetén kérjük megfelelő egészségügyi szakember tanácsát. Folytatódik az augusztus 12-i szerdai Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
0: A Szépség és Egészségpercek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Szászi. Honda Rádió.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
3: És mit csugnak már a csillagok? Elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor felnézünk az égre, megkérdezzük a csillagokat, mit terveznek velünk. Aztán rájövünk, hogy a bevásárlást továbbra is nekünk kell elintézni. Jöjjön a horoszkóp pandás modára!
4: Kosma, valaki bedobhat egy ötletet, ön pedig már indulna is. Álljon meg 2 percre, nem azért, mert rossz az ötlet, hanem mert egy apró részlet később sok bosszúságot spórolhat. Szerelemben ne akarja kitalálni a másik helyet. Mit gondol? Kérdezze meg, és a panda súgja a lendület szupererő. Fékpedál is az.
3: Ambika, ma nehezen mond nemet valamire, ami szép, finom vagy kényelmes, és ezzel nincs is baj. Egészen addig, míg a pénztárcája fel nem kiállt. Engem is megkérdezhetnél. Egy kisebb öröm beleférhet, de nagyobb vásárlást ne csak hangulatból intézzen. A panda súgja kényeztesse magát, de nem kötelező hozzá blokkot kapni.
4: Ikrek, ma valóságos kommunikációs központ lehet. Telefon, üzenet, kolléga, újabb telefon, és közben valaki azt kérdezi, van 1 perced? Nincs. Mégis egy váratlan beszélgetésből kifejezetten jó ötlet születhet. A panda pedig azt súgja, néha tegye le a telefont, mielőtt a telefon teszi le önt.
3: Ránk egy apró gesztus többet jelenthet ma, mint bármilyen nagy ígéret, egy üzenet, egy kávé, egy gondoltam rád, ha pedig ön gondol valakire, ne várja, hogy ő jelentkezzen először. A szerelemben

0: ma a kimondott kedvesség sokkal többet ér a feltételezésnél. Azt súgja a panda, amit jó szívvel mondana, azt ne tartogassa vasárnapra.
1: Oroszlán, ma lehet önben valami plusz, egy jó ötlet, magabiztos fellépés, vagy egyszerűen olyan kisugárzás, amit mások is észrevesznek, használja jól, ne akarja túl harsogni a társaságot, nem kell. És a panda azt súgja, az igazi önbizalom nem azt mondja, nézzetek rám, hanem egyszerűen belép.
0: Szűz, a 17. feladat várhat. Szűz listája ma valószínűleg hosszabb, mint a szerda, és ön természetesen megpróbál mindent bepréselni, ne tegye. Válassza ki azt a 3 dolgot, amely valóban fontos, a többi megvárhatja, igen, tényleg, a világ forog tovább. És azt súgja a pant.
1: Mérleg dönteni kell, és ön már indulna is közvéleménykutatást tartani, te mit tennél, és te szerinted? A végén lesz 8 véleménye, és még mindig nincs döntése. A panda azt súgja, ma egyetlen ember véleményét ne felejtse el megkérdezni a sajátját.
0: Skorpió, ma könnyen megérezheti, ha egy beszélgetés mögött több van annál, mint ami elhangzik, de vigyázzon, a megérzés jó iránytű, nem bizonyíték. Ha fontos valaki, kérdezzen. A szerelemben egy őszinte mondat ma közelebb vihet 2 embert egymáshoz. A panda súgja, kevesebb nyomozás, több beszélgetés.
1: Nyilas, már reggel lehetne menni valahová, kirándulni, találkozni, kipróbálni valami újat, csak egy apró probléma van, hogy még csak szerda van. De estére igenis beleférhet egy kis spontaneitás. A panda azt súgja, nem minden kalandhoz kell repülőjegy, néha elég másfelé hazamenni.
0: Bak, ön ma nagyon hatékony lehet, csak hogy könnyen belecsúszhat abban, hogy egyik feladat után azonnal jön a következő. Ha valaki megkérdezi, mikor pihensz, ne azt válaszolja. Majd, ha kész vagyok, mert tudjuk, hogy sosem lesz minden kész. A panda súgja, a pihenést is írja fel a teendő listára, akkor legalább komolyan veszi.
1: Vízöntő, ma támadhat egy gondolata, amely elsőre még önnek is szokatlannak tűnik, ne dobja el rögtön. A kreativitás ritkán kopogtat úgy, hogy jó napot, teljesen kidolgozott terv vagyok. Először általában csak egy halvány ötlet, és a panda azt súgja, ami ma furcsának tűnik, holnap lehet, hogy zseniális lesz.
0: Halak, érzékenyebben reagálhat a környezete hangulatára, ha valaki morcos, attól még nem kell önnek is rossz napot tartania. Ha valaki panaszkodik, meghallgathatja, de nem kell minden problémát hazavinnie. Este keressen valamit, ami feltölti zenét, vizet, csendet vagy egy jó beszélgetést. A panda azt súgja, együtt érezni lehet úgy is, hogy közben saját magunkat nem felejtjük el. És ennyit csuktak már a csillagok, a panda pedig, mint mindig, egy kicsit többet beszélt a kelleténél. A kosnak egy kis pék, bikának mérték, ikreknek csend, ráknak egy kedves üzenet, oroszlánnak önbizalom, szűznek kevesebb feladat, mérlegnek saját döntés, korpinulnak őszinte kérdés, nyilasnak egy kis kaland, baknak pihenés, vízöntőnek merész ötlet, halaknak pedig egy kis lelki határ. És bármit is ígérjen már a horoszkóp, a csillagok mutathatnak irányt játékból, de a napunk történetét továbbra is mi írjuk. Ez volt a horoszkóp pandás módra, könnyed szórakozásként, egy kis mosollyal a szerda reggelhez. És már is folytatódik az augusztus 12-i szerdai Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán, jön a mosolycsomag kabaréval.
2: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet. Lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5
4: Feels good.
5: Makes me feel good.
4: It's my station.
2: Panda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
7: Jó napot kívánok! Nem tudom, jó helyen járok-e?
8: Szia, foglalj helyet, Szabó Balázs Noel vagyok, Strategy Audit Analytics Project and Factoring Manager.
7: Kis Jenő Szakács.

0: Bocsika, nem szakács, hanem Gastro Developing Cooking Consultant and Coach.
1: Hogy tetszett mondani?
0: Tegeződjünk, jó? Úgyis te vagy az idősebb. Szóval, elég, ha csak annyit mondasz, hogy cooking consultant.
1: Már, hogy én konzultáljak a cookingmal?
0: Vicces. Nos, mi egy komoly referenciákkal rendelkező digitális marketing ügynökség vagyunk, és velünk biztosan eléred, amit szeretnél.
1: Már, hogy akkor lehetek miniszter?
0: Figyuka, hamarosan meetingünk van, nekem lesz egy performance-om a prezenterrel, úgyhogy lecike, mondjad el nekem, hogy miért jöttél.
1: Hát, mert hogy nekem kevesen nézik a videóimat.
0: Jó, milyen csatornád van?
1: Hát, ilyen sima alumínium.
0: Milyen videókat töltesz fel?
1: Főzőcskézekén.
0: Értem, Gastro Channel.
1: Igen, gaszotrocset. Hát most például én palacsintát sütöttem, én szódával szoktam, úgyhogy ez ilyen szénsavas palacsinta.
0: Na, most ki van ezzel megcélozva?
1: A feleségem, a palacsintával így, hogy hozzávágom, ha zavar főzés közben.
0: A tyúbon milyen néven vagy fent?
1: Tyúbon én fenn vagyok, Kis Jenő 1974, így egybe.
0: Jó, pillanat, lecsekkoljuk.
1: Jó van.
0: Jó, hát itt három videót látok, és mindegyiken van 100 megtekintés.
1: Igen, megkértem a feleségemet, hogy sokszor kattintson rá, és akkor nem kell megenni a palacsintámat.
0: No, figyelj, az első és legfontosabb az SEO.
1: Egészségedre.
0: Azaz a kereső optimalizálás.
1: Aha, hát a nejem otthon van, én vagyok a kereső, aztán amit megkeresek, ő meg elköt így. És integetek a pénznek, hogy SEO, SEO, SEO, misszió.
0: Bocsika, félreértesz. Nagyon fontos, hogy ismerjük a közösségi oldalak algoritmusát.
1: Már hogy milyen ritmusa van az algának, mert most... ez így most... Teljes erdőbe vagyok én már.
0: És az is fontos, hogy a neved és a külsőt kövesse a trendeket.
1: Igen.
0: A Jenő név helyett jobb kell mondjuk legyen Chef J.
1: Na, ezzel a fogsorral nem fog menni.
0: Na, és ami még fontos, hogy a beszédet is legyen trendi. Hogy mutatkozol be?
1: Jó napot kívánok!
0: Trendin köszönjük, mondd, hogy hello tesók.
1: Jó, hello tesók, zsefzsé vagyok én.
0: Na most figyelj, mindig mindenhez mond hozzá, hogy bro, azt mond, hogy bro. Így megszólítod az embereket, hogy bro.
1: Mi a rosszabbat mondják, hogy mi bro?
0: Bro.
1: És ez most vörös bro vagy fehér bro ez a...
0: Akkor tudod, mit mond, hogy tesó. Mindenkinek mond, hogy tesó.
1: Igen, úgy tudtam, egyke vagyok, hát mindegy, majd anyámmal lesz mit megbeszélni otthon.
0: Te, neked a tyúban hány feliratkozód van?
1: Na most, engem is beleértve egy.
0: Akkor ezek szerint még nem monetizál a csatorna?
1: Há, azt nem. Az sündörög, meg pöndörög, meg néha lipecslapatyol is, ugyebár, de nem mintatizál, nem mintatizál.
0: Szóval még nincs bevételszerzésed, ahhoz legalább 500 feliratkozó kell és 3000 óra megtekintés.
1: Jaj, az menni fog, sógoromnak ilyen óraboltja van. Ott egy pillanat alatt meg tudok nézni több ezer órát is, hogy vannak téve oda.
0: Értem. Ahhoz, hogy komolyan vegyek a csatornádat, kicsit fel kell turbózni a dizájnt. Na most ez kerül nálunk 130 ezer forintba.
1: Már hogy tessék? Mi?
0: 130 rugóért felturbózzuk a channeled kinézetét. Ha,
1: és akkor sokan fogják nézni?
0: Hát erre nincs garancia.
1: Igen, érdekel, más hasonló cégek is pont ezt mondták.
0: Figyelj, kezdődik a meetingem, akkor a kolléganőnél kell majd fizetned. Ez a mai tanácsadás, ez csak 95 ezerbe fáj.
1: Hát fáj, rendesen fáj, na, de majd ide küldöm pár barátomat.
0: Jó, szívesen segítünk nekik is.
1: Hát inkább ők fognak segíteni neked, rendi gyerek.
0: Igen, és hogy?
1: Hát úgy, brotesó, hogy szépen felturbozzák a kinézetedet. Na, hello, tesa!
2: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Elérkezett a nap, amelyről már többször beszéltünk a Panda Radarban. Ma este részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg Vajdaságból is. Szabadka térségében a jelenség 19 óra 24 perckor kezdődik, legnagyobb fázisát pedig 19 óra 51 perckor éri el. A nap felszínének körülbelül 43%-át takarja majd el a hold. Érdekesség, hogy miközben nálunk részleges lesz a fogyatkozás, a Föld bizonyos területein teljes napfogyatkozást figyelhetnek meg, és ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. A napba szabad szemmel vagy hagyományos napszemüveggel ne nézzenek. A biztonságos megfigyeléshez megfelelő napfogyatkozás néző szemüveg szükséges. Ha tehát ma este tiszta lesz a nyugati égbolt 19 óra 24 perc után, érdemes lesz biztonságosan az ég felé fordítani a figyelmünket. Ha már az égboltnál tartunk, Szabadkán igazából jól időzített program várja az érdeklődőket. Az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete augusztus 11-én és 12-én virtuális űrutazásra hívja az érdeklődőket a magyar tannyelvű tanítóképzőkaron, vagyis ma igazán kozmikus napunk lehet. Napközben virtuális időutazás, este pedig valódi égi látványosság. Újabb kulturális esemény kezdődik ma Vajdaságban. Augusztus 12-e és 16-a között rendezik meg a 9+1 művésztelepet. A program ma reggel 9 órakor az alkotók érkezésével kezdődik, és vasárnap reggelig tart. Néhány nap, amikor az alkotási, a találkozásoké és a művészeté lesz a főszerep. Folytatódik a nyári utazási szezon, ezért a főbb útvonalakon és határátkelők közelében továbbra is nagyobb forgalomra lehet számítani, különösen délután és a hétvége közelettével érdemes több időt hagyni az utazásra. Motorosból és kerékpárosból is sok van az utakon, ezért előzés előtt ne csak a visszapillantó tükörbe nézzünk, ellenőrizzük a holdteret is. Néhány másodpercnyi figyelem életet menthet. Nem csak a napfogyatkozás teszi különlegessé ezt az időszakot, augusztus közepén érkezik a perszeidák meteorjának maximuma is, így megfelelően sötét városi fényektől távoli helyről több hullócsillagot is megfigyelhetünk, vagyis ezen a héten érdemes néha letenni a telefont és egyszerűen felnézni az égre. A mai égi jelenség nem csak napközben Szerbiából, csak részleges formában látható. Csillagászok, fotósok és érdeklődők sokasága készül a jelenség megfigyelésére. Egy esemény, amely néhány percre ugyanarra készteti a világ különböző pontjain élő embereket felnézni. A ma kezdődő 9+1 művésztelep egészen augusztus 16-áig vasárnapig tart, így a művészet és az alkotás kedvelőinek ezt a programot érdemes figyelemmel kísérniük. Magyar Kanizsán pedig augusztus folyamán folytatódnak a kulturális és közösségi programok, így a Panda Radarban a következő napokban is hozunk majd friss, konkrét hétvégi lehetőségeket. Augusztus 12-éhez az űrkutatás történetének egyik különleges eseménye is kapcsolódik. 1977-ben ezen a napon hajtotta végre első szabad repülését az Enterprise amerikai űrrepülőgép. A gépet egy Boeing 747-es hátáról engedték el, majd önállóan siklott a leszállópályára. Majdnem 50 évvel később pedig ezen az augusztus 12-én mi éppen egy napfogyatkozást figyelhetünk meg. A mai jó hírünk egyszerű, a természet ma este ingyenes előadást tart. Nem kell belépőjegy, nem kell több száz kilométert utazni, csak egy biztonságos napfogyatkozás néző szemüveg megfelelő hely és egy kis kíváncsiság. És talán jó lesz néhány percre arra is emlékezni, hogy milyen hatalmas világ vesz körül bennünket. Egy hagyományos napszemüveg nem alkalmas napfogyatkozás megfigyelésére, függetlenül attól, milyen sötét a lencséje. Távcsövet, fényképezőgépet vagy telefont se irányítsunk közvetlenül a nap felé megfelelő napszűrő nélkül. A szemünk fontosabb egy jó fényképnél.
mit mond ma este a hold a napnak? Bocsánat, csak egy pillanatra, elébed állok. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít. Ma este tehát 19 óra 24 perctől részleges napfogyatkozás, Szabadkán virtuális űrutazás, közben pedig már új kulturális programok is kezdődnek Vajdaságban. Magyar Kanizsa, Vajdaság, Magyarország és a nagyvilág frissen, színesen és politikamentesen. Panda Radar, képben a világgal!

0: 95.5.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
3: Most képzeletben megint lesétálunk a Tisza partjára, de ma van egy kérdésem a folyóhoz.
4: Hallgatlak, Andrea.
3: Tisza, miért nem tudsz egyszerűen egyenesen menni?
4: Andrea, több száz kilométer után most akarod megnevelni.
3: Jogos, pedig ha a térképen megnézzük a Tiszát, az egyik legfeltűnőbb tulajdonsága éppen az, hogy természetes állapotában nagyon szeretett kanyarogni, de vajon miért is?
4: Egy apró kanyarból nagy kanyar lehet. Én mindig azt gondoltam, hogy egyszerűen ilyen a meder.
3: Csak hogy a medret maga a folyó is folyamatosan alakítja, egy kanyarban a víz áramlása nem mindenhol egyforma. A külső éven általában erősebben a part pusztítása, vagyis a folyó lassan elhordhat belőle. A belső éven viszont könnyebben rakódik le homok és más hordalék.
4: Várj, tehát az egyik oldalról elvesz, a másikhoz meg hozzátesz.
3: Pontosan, és ettől a kanyar hosszú idő alatt tovább változhat.
4: Vagyis a Tisza tulajdonképpen saját maga lakberendezője.
3: Csak nála a bútor helyett a part kerül arrébb.
4: Akkor ennek lehet köze azokhoz a homokos részekhez is, amelyek alacsonyabb víznél előbukkannak.
3: Bizony, a folyó rengeteg hordalékot szállít, ahol az áramlás lelassul, ennek egy része lerakódhat. Homokpadok, zátonyok jelenhetnek meg, majd a következő nagyobb víz megint átalakíthatja őket.
4: Tehát, amit az idén látunk is.
3: Nem biztos, hogy néhány év múlva pontosan ugyanúgy néz ki, ezért mondhatjuk, hogy a folyó élő táj. És most jön egy érdekes történelmi rész. A 19. századi Nagy Tisza szabályozás előtt a folyó sokkal hosszabban és szabadabban kanyargott. A szabályozás során számos kanyarulatot átvágtak, töltéseket építettek, és ezzel jelentősen lerövidítették a folyó útját.
4: Vagyis az ember azt mondta, hogy Tisza erre rövidebb.
3: Nagyjából. A cél többek között az árvizek elleni védekezés és a hatalmas területek ármentéseire volt. A régi kanyarulatok egy részének helyén pedig később holtágak maradtak.
4: Ez nekem nagyon tetszik. Tehát amikor egy holtágat látunk...
3: Bizonyos esetekben a folyó egykori útjának darabját látjuk, mintha a táj megőrizné. Valamikor erre jártam.
4: Ez már majdnem költői.
3: A Tisza megérdemli.
4: Panda folyó teszt. Na, vizsgáztas, a kanyar külső oldalán mi történhet?
3: Erősen lehet a part erőzújója.
4: A belsőn.
3: Könnyebben lerakódhat a hordalék.
4: És ha a Tisza nem arra folyik, amerre én szeretném,
3: akkor ír neki egy panaszlevelet.
4: Cím?
3: Tisza folyó, Európa. Szerintem megtalálják. És talán ma, amikor ránézünk a Tiszára, érdemes egy kicsit másképp nézni rá. A part, amit látunk, a homok, amin állunk, a kanyar a távolban, nem feltétlenül valami változatlan dolog. A folyó folyamatosan hord, lerak, alakít és változtat.
4: Lassan.
3: Nagyon lassan, de kitartóan, és talán ez a Tisza egyik legszebb tanítása is. Nem minden változás történik egyik napról a másikra, attól még lehet hatalmas. Ez volt a Tiszai Pillanatok. Folytatódik hamarosan a Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhoztán. Maradjanak velünk!
2: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Here we go!
0: A térség legjobb zenéi.
3: Okay, get it? No. This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a magyar kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
6: Csomagoljunk napszemüveget, kényelmes cipőt,
7: fürdőruhát,
6: és hagyunk egy kis helyet a fagyinak is.
7: Akkor indulhatunk!
6: Az Utazzunk Együtt mai célpontja Keszthely, a Balaton nyugati partjának egyik legismertebb városa, de ma nem látnivaló listát olvasunk fel, hanem eltöltünk egy egész nyári napot.
7: Reggeltől naplementig?
6: Pontosan, és szerintem estére nem akarunk majd haza se jönni. Tehát reggel 8 óra. Jó reggelt, Keszthely! Kezdjük a reggelt a városban egy kellemes sétával. Keszthely belvárosa pont arra való, hogy ne rohanjunk sétáló utcák, régi épületek, teraszok.
7: Kávé?
6: Természetesen.
7: Akkor folytathatod. És ha olyan napon érkezünk, amikor működik a piac, én oda is benéznék.
6: Jó választás. Egy helyi piac sokszor többet elmesél egy városról, mint bármelyik úti könyv. Zöldség, gyümölcs, sajtok, péksütemények, helyi termékek, és közben halljuk, hogyan indul a város reggele. És itt jön 10 óra reggeli után, jöhet egy kis főúri élet. Keszthelyről természetesen nem hagyhatjuk ki a Festetics kastélyt, de tudod, én mit csinálnék először?
7: Beköltöznél?
6: Ha felajánlják, nem leszek udvariatlan. Én először a kastélyparkba sétálnék egyet, a hatalmas park, az idős fák, és maga a kastély együtt egészen más világba visz. A Festetics család évszázadokon át meghatározó szerepet játszott Keszthely életében, és hozzájuk kapcsolódik a város egyik különleges története is.
7: Na, ezt nem tudtam.
6: Festetés György alapította a Georgikont, amely Európa egyik legkorábbi felsőfokú mezőgazdasági tanintézete volt. Gondolj bele, 1797-ben.
7: Amikor még se internet,
6: se laptop,
7: se olyan kifogás, hogy nem tudtam beadni a feladatot, mert elment a wifi.
6: Ott azért ezt nehéz lett volna előadni, és ezt mutatja, hogy Keszthely nem csak fürdő és üdülőváros, régi iskolavárosi kulturális hagyománya is van. És jön a 13 óra.
7: Jó, volt kultúra, most kérek valami játékosabbat.
6: A kastély területén található történelmi modellvasút kiállítás szerintem neked való lenne.
7: Vonatok?
6: Rengeteg apró vonat, vasútvonal, állomás, épület, egy egészen miniatűr világ, és ez a hely, ahová a felnőtt úgy megy be, a gyerek kedvéért megnézzük.
7: Aztán a gyerek szól neki, hogy apa, mennénk már.
6: Pontosan, és itt jön 14 óra, most már enni is kellene valamit.
7: Végre elérkeztünk az utazás kulturálisan legfontosabb részéhez.
6: Az ebédhez, ha Balaton, akkor természetesen sokan keresik a halas fogásokat, de én egy nyári ebédnél nem bonyolítanám túl, valami könnyű, aztán pedig...
7: Fagyi.
6: Már megint.
7: Nem megint, még ez az első.
6: Jó, akkor 16 órakor irány a Balaton, délután pedig már semmi komoly program. Irány a Balatonpart, Keszthely egyik nagy előnye, hogy a történelmi városi séta után néhány órával már teljesen más hangulatban lehetünk, strand, vízi programok, parti séta.
7: Vagy csak ülünk a víz mellett.
6: És nézzük a Balatont, mert azért néha az is program, hogy nincs program.
7: Ezt kérem bekeretezni.
6: És akkor hajóra is szállhatunk, a Balaton a vízről teljesen más arcát mutatja, a part lassan távolodik, a város zaja eltűnik, és egyszer csak a víz van körülöttünk, és semmi más.
7: Na, ott már előkerül a telefon.
6: Fényképezni?
7: Nem. repülőüzemmódba tenni.
6: Ezt most nagyon jól mondtad, és megyünk 20 órára a nap legjobb részére. Estére ne szervezzünk semmit, csak sétáljunk vissza a partra, mert kezd helyről a Balaton nyugati végéről a nyári estéknek különleges hangulata lehet. A víz lassan megváltoztatja a színét, csendesedik a strand, meghosszabbodnak az árnyékok.
7: És valaki biztosan azt mondja, hogy na, induljunk!
6: Mire a másik? Még 5 perc.
7: Na, gyorsan, reggel?
6: Belvárosi piac, kávé.
7: Délelőtt.
6: Festetics kastély és park.
7: Délben.
6: Modellvasút.
7: Ebéd után.
6: Fagyi.
7: Csak egy.
6: Zenóbia.
7: Jó, menjünk tovább.
6: Délután Balaton.
7: Este.
6: Naplemente.
7: Hazautazás.
6: Holnap. Talán éppen ez Keszthely egyik legnagyobb varázsa, nem kell választanunk, hogy város néznénk vagy nyaralnánk. Délelőtt még egy főúri kastély termeiben járhatunk, délután pedig mezítláb üdülhetünk a Balaton partján, és a kettő között eszünk egy fagyit.
7: Tudtad, hogy ezt még egyszer elmondod? Keszthely arra emlékeztet, hogy egy igazán jó utazásban nem feltétlenül az számít, hány helyet pipáltunk ki, hanem hogy maradt-e időnk megélni azt, ahol éppen vagyunk. Ez volt az Utazzunk Együtt. Majd teljesen nyári napot töltöttünk Keszthelyen. Folytatódik az augusztus 12-e szerda reggeli Tisza hangja. Itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
1: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.
2: Most elmondom, mit vagyok.

0: Csak csönd neked.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig, kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
4: Jöjjenek a divatpercek! Zenobia, ma olyan ruhadarabokról beszélünk, amelyeket reggel szinte mindenki felvesz, de ritkán kérdezzük meg, majon mit viseltek helyettük 200-300 évvel ezelőtt?
5: Alsó nemű?
4: Pontosan. Ma belesünk a divattörténet szoknyája alá.
5: De Andrea...
4: Szigorúan történelmi céllal, és induljunk vissza egészen a 18. századba.
5: Na, mit vett fel reggel egy hölgy 1750 körül?
4: A női öltözködés egyik alapdarabja egy hosszú vászonból vagy lemből készült alsóing volt. Ehhez jöhetett fűző alsó szoknyának abroncsos szerkezet, majd természetesen maga a ruha. Viszont a mai értelemben vett zárt női alsónadrág Európában még nem volt általános viselet.
5: Várj, tehát gyönyörű ruha, fűző, alsó szoknya és bugyi?
4: Nem feltétlenül.
5: Na, ezt ma reggel sokan nem várták.
4: A férfiaknál természetesen más volt a helyzet, különféle alsónadrágokat, vászon alsó ruházatot már régóta viselták. A 19. század folyamán a női alsónadrág egyre elterjedtebb lett, csak hogy ne a mai bugyira gondolj.
5: Milyen volt?
4: Hosszú, bő, gyakran térdig, vagy még lejjebb ért, és sokáig olyan változatok is léteztek, amelyek a lábak között nyitottak voltak.
5: És miért?
4: Praktikus oka is volt, gondolj bele, mennyi ruharéteg volt egy korabeli nőn. Fűző, alsó szoknyák, hatalmas szoknya.
5: Jó, már értem. A mosdó használat külön expedíció lett volna.
4: Pontosan. A divat néha nagyon gyorsan talál megoldást arra, amit a divat maga nem tett bonyolulttá.
5: Na, a fűzőről muszáj beszélnünk.
4: Természetesen a fűző évszázadokon át alakította a női sziluettet, bár a formája és a szerepe korszakonként változott. A 19. században különösen fontos divateszköz volt.
5: És tényleg minden nőnek darázsdereka volt?
4: Nem, a filmek és a későbbi ábrázolások miatt hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindenki extrém szorosra húzott fűzőben élt. A valóság ennél sokkal változatosabb volt. A fűző elsősorban tartotta és formálta a testet, és természetesen létezett szélsőségesen szoros fűzés is, de ez nem azt jelenti, hogy minden nő így viselte. A 20. század elején pedig az egész női divat elkezdett átalakulni, változott a női életmód, egyre fontosabb lett a mozgásszabadság, rövidültek és egyszerűsödtek a ruhák, és velük együtt az alsó neműk is.
5: És mikor jött a melltartó?
4: A modern melltartó előzményei már a 19. század végén megjelentek, a 20. század elején pedig egyre inkább önálló ruhadarabbá vált. Az 1910-es évektől a fűző fokozatosan veszített korábbi egyeduralmából. És 1920-as évek női ideája már egészen más, rövidebb ruhák, lazább sziluett, több mozgás.
5: És rövidebb alsónadrág?
4: Bizony, az alsónemű egyre könnyebb és egyszerűbb lett, megjelentek a selyemből és a műselyemből készült finom kombinék, rövidebb alsónadrágok és modernebb melltartók. A hangsúly lassan elmozdult, nem csak formálni kellett a testet, hanem mozogni is kellett benne.
5: 1940 és az 50-es években, aztán jött az 50-es évek és a homokóra alak.
4: Pontosan, a nőies formált sziluett ismét nagyon divatos lett, merevebb melltartók, magas derekú alsók, alakformáló darabok.
5: Azok a hatalmas bugyik?
4: Ma sokan nagymamú bugyinak mondanák.
5: Aztán néhány éve megint divatba jött a magas derék.
4: Na látod, a divat egyik alapszabálya, semmit ne dobj ki, mert 40 év múlva újra trendre lesz. A 60-as, 70-es évek társadalmi változásai az alsó neműkre is hatottak. Könnyebb anyagok, természetesebb formák, kevesebb merevítés jelent meg, és közben a női alsó nemű egyre inkább divattermékké is vált, színek, minták, csipke, különböző fazonok.
5: Vagyis már nem csak az számított, hogy úgysem látja senki.
4: Pontosan, a 80-as és a 90-es években pedig valami érdekes történt, az alsó nemű elkezdett kifelé költözni, bádék fűzőik lette felsők, látható melltartó pántok, divatkampányok.
5: És a férfi alsó neműből is divat lett.
4: Nagyon, és a márkajelzéses gumipánt például olyan státuszszimbólummá vált, hogy néha szándékosan kilógott a nadrágból.
5: Akkoriban azt hittük, ez nagyon menő.
4: És 20 év múlva lehet, hogy a mai divatunkon fognak ugyanígy nevetni.
5: Mert eddig szinte csak női fehér neműről beszéltünk.
4: Pedig a férfi alsó nemű is rengeteget változott, a hosszú alsó nadrágoktól és egyberészes alsó ruháktól eljutottunk a boxer alsókig, a szűkebb boxerig és a klasszikus alsó nadrágig. Ma pedig férfiaknál is egyre fontosabb az anyag, a szabás, a sportfunkció és természetesen a kényelem.
5: Végre 300 év kellett hozzá, hogy kimondjuk, hogy legyen már kényelmes.
4: És elérkeztünk a napjainkhoz, ma szinte minden egyszerre divat. Csipkés és teljesen egyszerű magas derekú és apróbb szabású merevítő és merevítő nélküli, alakformálós és sportos, varrásmentes, természetesebb tapintású anyagok, és egyre fontosabb a kényelem. És azt tudjuk mondani, hogy a panda fehér nemű időgépében most be fogunk ülni.
5: Gyorsan végigfutunk 300 éven az 1700-as évek.
4: Alsóink fűző, alsó szoknya nőknél a mai bugyi még nem általános.
5: 1800-as évek.
4: Hosszú alsónadrágok és fűzők.
5: 1920.
4: Rövidebb, könnyebb, szabadabb.
5: 1950.
4: Formáljunk.
5: 1970.
4: Lazítsunk.
5: 1990.
4: Mutassuk meg a márkát.
5: És 2026.
4: Szép-szép, de kényelmes.
5: 300 év divat történetének legfontosabb kérdése.
4: És milyen érdekes, az alsó nemű történetét szinte senki sem látja, mégis nagyon sokat elmesél arról, hogyan változott a társadalom, mit tartottunk szépnek, hogyan gondolkodtunk a testről, mennyire mozoghattunk szabadon, és mit jelentett nőnek vagy férfinek öltözni egy adott korszakban. A fűzőktől és az alsó szoknyáktól eljutottunk oda, hogy ma már óriási választékból dönthetünk, és talán 300 év után megszületett a panda végső divatszabálya. Ami egész nap közvetlenül velünk van, annál a kényelem soha nem megy ki a divatból. Ez volt a Divatpercek, folytatódik mindjárt a Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk!
3: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

Jó reggelt kívánunk, nézzük, milyen témákkal jelentkezik ezen a szerdai reggelen a Magyar Szó a Vajdasági Magyarság napilapja. Nem csak gazdasági kérdés, ezzel a címmel olvashatunk a Csantavér és Arom közötti út kiépítésének terveiről. Elkészülhet a szükséges műszaki tervezési dokumentáció, amint egy 6,3 kilométeres szabadkai szakaszhoz, míg a fennmaradó rész terveit várhatóan Magyar Kanizsa község dolgozza ki önerőből. Az új út nem csak a két település közötti közlekedést könnyítené meg, hanem a gazdaság, a mezőgazdaság és a környék fejlődése szempontjából is jelentős lenne. És Magyar Kanizsán Dániel F. Gergő lép színpadra. A népszerű előadó koncertje is helyet kapott a Magyar Szó címlapján. A rendezvény a nyári programkínálat egyik zenei eseménye, amely ismét sokakat vonz. Szabadkán közben már a filmeké a főszerep, augusztus 20-án kezdődik a 25. Interetno Fesztivál, a jubileumi rendezvényen a néptánc és a zene mellett kézműves műhelyek, kirakodóvásár, gyermekprogramok és gasztronómiai különlegességek is várják a látogatókat. A fesztivál évről évre különböző kultúrákat hoz közelebb egymáshoz, és idén is több napos színes programmal készülnek. A mezőgazdaságból kevésbé jó hír érkezett. Kártérítésre várnak az állattartók az afrikai sertéspestés miatt. Alap szerint több gazdaságban kellett állatokat leölni a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében, az érintett gazdák pedig a kártalanításra várnak. A címlapon egy családiasabb történettel is találkozhatunk, ahol a gyermekkor még rád ér címmel. A cikk egy nyári családi program hangulatát idézi meg, ahol a közös élmények, a játék és az együtt töltött idő kerül a középpontba. És egy természeti témáról is ír a lap. Felkavarta a régiót az Ibár folyó ügye. A folyó szennyezésével kapcsolatos aggodalmak ismét ráirányították a figyelmet arra, mennyire fontos folyóink és a természetvizeinek védelme. Ez volt a Magyar Szó augusztus 12-i lapszemléje itt a Panda Rádió hullámhoz.

0: Awesome.
1: Honda Rádió.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.
3: Most következnek a biztosítási percek. Mai rovatunkhoz a DDOR biztosító adja a biztonság hátterét, miután pedig fejben már csomagolunk is. Fürdőruha?
4: Bent.
3: Naptej?
4: Bent.
3: Telefontöltő útlevél?
4: Bent.
3: Utas biztosítás?
4: Majd kötünk valami olcsót indulás előtt.
3: Na, ezért készül a mai rovat, mert nem az a kérdés, hogy van utas biztosításom, hanem az is, mire szól az utas biztosításom. Ha a külföldre utazunk, az egyik legfontosabb szempont az egészségügyi fedezet. Egy váratlan rosszul lét, sérülés, kórházi kezelés vagy sürgős szállítás külföldön komoly költséget jelenthet. Ezért nézzük meg, milyen összegig fedezi a biztosítás az orvosi ellátást. Tartalmaz-e kórházi kezelés, gyógyszert, sürgőségi szállítást és szükség esetén hazaszállítást.
4: Tehát nem csak az árat nézzük.
3: Pontosan a fedezeti összeget és a feltételeket is.
4: Fekszem a parton.
3: Akkor egyszerűbb a helyzet, de ha búvárkodunk, vízisportot próbálunk ki, melyet hegyet mászunk, kerékpározunk, vagy már sport tevékenységet fogunk végezni, ellenőrizzük, hogy az adott tevékenységre kiterjed-e a biztosítás. Ne gondoljuk automatikusan, hogy minden sport benne van az alapcsomagban.
4: Vagyis előbb eldöntjük, hogy mit csinálunk.
3: És ehhez választunk megfelelő fedezetet.
4: És ha én megérkezem Görögországba, a bőröndöm pedig úgy dönt, hogy inkább Olaszországba megy,
3: akkor te nyaralsz, a ruháid pedig külön programon vesznek részt. Erre szolgálhat a podgyász biztosítás, de itt is nézzük meg a feltételeket, mekkora összegig biztosított a podgyász, mi történik, ha késik, mi számít lopásnak, milyen tárgyakra van korlátozás. A DDOR-nál például a podgyász biztosítás külön kiegészítő fedezetként is elérhető, és a feltételek szerint jelentősen késő podgyász esetére is lehet térítés.
4: És ha el sem tudunk utazni, na, senki nem akarja elképzelni, szállás kifizetve, bőrönd becsomagolva, és két nappal indulás előtt történik valami.
3: Ezért lehet fontos az útlemondási biztosítás meghatározott váratlan események, például betegség vagy baleset esetén segíthet csökkenteni az előre kifizetett utazás lemondásából eredő veszteséget, de nagyon fontos, nem minden lemondási jog biztosítási esemény. A pontos feltételeket mindig előre olvassuk el.
4: Például az, hogy mégsem tetszik az időjárás, inkább itthon maradok.
3: Nem automatikusan biztosítási esemény. Ha a saját autóval utazunk, gondoljunk külön a járműre is. Az utasbiztosítás és az autós biztosítás segítségnyújtási szolgáltatás nem ugyanaz. Egy lerobbant autó bontatás vagy szükségszállás egészen más típusú segítséget igényelhet.
4: Vagyis biztosítva vagyok én, de attól az autóm még nem feltétlenül az.
3: Pontosan.
4: Indulás előtt mit nézzünk meg?
3: 5 dolgot. 1. Hová utazunk, és arra a területre érvényes-e a biztosítás. 2. Mekkora az egészségügyi fedezet. 3. Mit fogunk csinálni, szükséges-e külön sportfedezet. 4. Szeretnénk-e podgyász vagy útlemondási fedezetet. 5. Tudjuk-e, kit kell felhívni külföldön, ha baj történik.
4: Ez utóbbit mikor nézzük meg?
3: Nem akkor, amikor már kint vagyunk a külföldi rendelő várójában és ott ülünk, mentsük el a telefonszámot indulás előtt, és legyen nálunk a kötvényünk is.
4: Akkor milyen a jó utasbiztosítás, Andrea?
3: Nem feltétlenül a legdrágább, és nem feltétlenül a legolcsóbb, hanem az, amelyik illik ahhoz az úthoz, amire éppen készülünk. Másra lehet szüksége annak, aki 3 napra városnézésre indul, annak, aki 2 hétre családdal megy tengerpartra, és annak, aki aktív sporttal tölti a szabadságát. Ezért ne csak azt kérdezzük, mennyibe kerül, hanem azt is, mit kapok érte, és mire számíthatok, ha valóban szükségem lesz rá.
4: Mert a nyaralásra élményeket szeretnénk hazahozni.
3: Nem váratlan számlákat. Mai rovatunk végén köszönjük a DDOR biztosító támogatását, ahol az utazás jellegéhez igazodó biztosítási lehetőségekről

0: és kiegészítő fedezetekről is tájékozódhatnak. A pontos szolgáltatások, limitek, kizárások és feltételek mindig a választott biztosítási szerződés szerint érvényesek. Ez volt a Biztosítási Percek itt a Panda Rádióban.
1: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!
2: Reklám. A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230-389-126. 062-180-44-46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
3: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita. Preventivna zdravstvena zaštita. Hirurške intervencije. Hrana za pse i mačke po povoljnim cenama. Izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja. Prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
4: Ez volt a reklám.
5: Megjelent a hét nap legújabb száma. Az újságot ezúttal Kalinka Tamás Nem holnap kezdődik című jegyzete nyitja. A kül- és belpolitikai írások közül kiemeljük a Belgrád és Kijev közelebb kerülne egymáshoz című írást. Búcsú az atomfegyverektől címmel emlékezünk meg a Hiroshimára ledobott atombomba 81. évfordulójáról. Új sorozatot indítunk Segíteni, ahol csak lehet címmel, amelyben a Pásztor István Alapítvány jótékonysági munkájáról számolunk be, egyúttal arra biztatva a rászorulókat, hogy bátran pályázzanak. Beszámolunk arról is, hogy közéleti beszélgetést tartottak az idei Malomfesztiválon, ahol a résztvevők azt vitatták meg, hogy a jövőben milyen magyar nemzeti tanácsra van szükség. A heti interjú vendége ezúttal Agárdi Hajnalka osztálytanító. A Vajdaságban magyar nyelven működő kistérségi médiumokat bemutató sorozatunkban ezúttal megtudhatják, hogyan élet újjá az Óbecse és Vidéke című lap. Beszámolunk arról, hogy Magyar Kanizsán 44. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Úszó és Futófesztivált. Írunk a Bezdán melletti Ferenc József Zsilipről, amely történelmet írt, de megtudhatják azt is, hogyan jött létre Gája kertje, és ezzel miként vált valóra Godnics Bakos Zsanett és Godnics Szilárd álma. A Szabadkai Naplóban arról írunk, hogy nagy érdeklődés övezte Ludason a Falunapot és a Fokhagyma Fesztivált. A Bánáti Újságban pedig beszámolunk arról, hogy 32. alkalommal tartották meg a kézműves tábort Tisza-Szentmiklóson. Mindemellett írunk a Malomfesztiválról és a Ludasi táborról is. Világutazó kollégánk ezúttal Bakuról ír, de az újságban találnak egy úti beszámolót Szarajevóról is. A vadászrovatban pedig arról olvashatnak, hogy megindult a Szagitta projektum Bácskos udvarán. És természetesen most sem maradhat el a fricskarovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések. Ne feledjék, folyamatban van nyári nyereményjátékunk is, és lapunk immár a megújult 24 oldalas szórakoztató melléklettel jelenik meg, amely 8 színes oldalon kínál játékos feladatokat, fejtörőket és keresztrejtvényeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az újság közepén nyár végéig helyet kapnak a vajdasági magyar diákok legnépszerűbb tablói, valamint rendezvényeink plakátjai és programajánlói is. Még tart előfizetői akciónk, a 7 nap 12 hónapra mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keressék a 7 nap legújabb.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyilázárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Ünnepel a hétvégén Magyar Kanizsa. A Szent István napi és új kenyér ünnepség már szombat délután elkezdődik, és másnap este zárul koncertekkel, valamint a helyi vállalatok által támogatott tűzi játékkal. Szent István magyar államalapítóra emlékeznek meg a hétvégén, augusztus 15-én és 16-án Magyar Kanizsán. A rendezvény szombat délután kezdődik a Dobótihamér képtárban, a Hímzés 100 év tükrében elnevezésű kiállítással, amelynek ünnepélyes megnyitója 19 órakor lesz. Másnap pedig megszentelik az új búzából készült kenyeret a Szent Őrangyalok templomban, majd a pravoszláv Szent Mihály Arkangyal templomban is. Lesznek különféle foglalkozások, kézműveskedés és íjászkodás, a legkisebbek pedig megnézhetik a Juhász és a Sárkány című népmesét a Mesélő Hangok formáció előadásában, és sor kerül majd a ringatóra is. Az esemény 17 órakor folytatódik a Panna Bál együttes, majd pedig Király Linda koncertjével. Idén is meghirdeték a legszebb kenyérversenyt. Három hét és véget ér a vakáció, kezdetét veszi a 2026-27-es tanév. Ilyenkor már el kell kezdeni a készülődést, érdemes időben beszerezni az iskolához szükséges eszközöket. Komoly kiadás vár a szülőkre, ugyanakkor jó hír, hogy az eladók szerint nem drágultak a tanszerek, míg egyes önkormányzatok ingyenes tankönyvekkel segítik a szülőket idén is. Emellett a Magyar Nemzeti Tanács is igyekszik mindenben támogatni az iskolakezdőket és szüleiket. Továbbra sincs megoldás a nyugat-balkáni hivatásos gépkocsi vezetők schengeni tartózkodási korlátozásának feloldására. Szeptember 1-e után újabb regionális tiltakozásokat szervezhetnek az uniós határokon a szerbiai, bosznia-hercegovinai, montenegrói és észak-makedóni fuvarozók, ha az Európai Bizottság addig nem kínál konkrét megoldást a hivatásos gépkocsi vezetők schengeni tartózkodásának korlátozására, írja a Beta. Erről kedden állapodtak meg a fuvarozói egyesületek képviselői a Skopjében megtartott regionális találkozón. A résztvevők úgy döntöttek, egyenlőre megvárják képviselőik egyeztetését az Európai Bizottsággal, valamint a bizottság szeptember 1-i ülését, amelyen várhatóan napirendre kerül a nyugat-balkáni fuvarozók helyzete is. Az energetikai helyzet jelenleg nagyon kényes, az árak biztosan emelkedni fognak, de nincs ok pánikra, nyilatkozta a Szerbiai Energetikusok Szövetségének elnöke. Nikola Rajakovics a Szerbiai RTV-nek kiemelte, hogy az ország képes lesz szén nélkül is működni, azonban az energetikai átmenethez hatalmas beruházásokra, a megújuló energiaforrások fejlesztésére és a vízkészletek jobb kezelésére lesz szükség. A szakember azt is kifejtette, hogy konkrétan milyen infrastruktúrára van szükség ahhoz, hogy Szerbia a következő évtizedekben ne küzdjön energiahiánnyal.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 ember életét vesztette, 350-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található, azt használják. Ha a közelebbi átkelő több mint 100 méterre van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. Sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és iskolák, valamint buszmegállók közelében, illetve minden olyan helyen, ahol nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani, csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a megállásra. A Nagykikindai Rendőrkapitányság emlékeztet, a közúti biztonság mindannyiunk közös felelőssége.
0: Időjárás.
3: A mai napon mérsékelten felhős és valamennyivel kellemesebb idő várható, ám továbbra is igen meleg lesz, erős északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 22, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyarkanizsánál 128, Zentánál 204 cm magas. A mai napon kezdetben hidegfronti hatás fog érvényesülni, ezért az érzékenyek körében fejfájás és görcsös panaszok jelentkezhetnek. A szélesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor keringési panaszok és vérnyomás problémák is jelentkezhetnek. Még több tájegységünkön alakulhat 30 fok felett a csúcshőmérséklet, emiatt migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság, tompaság, esetleg szédülés is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Elérkezett a nap, amelyről már többször beszéltünk a Panda Radarban. Ma este részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg Vajdaságból is. Szabadka térségében a jelenség 19 óra 24 perckor kezdődik, legnagyobb fázisát pedig 19 óra 51 perckor éri el. A nap felszínének körülbelül 43%-át takarja majd el a hold. Érdekesség, hogy miközben nálunk részleges lesz a fogyatkozás, a Föld bizonyos területein teljes napfogyatkozást figyelhetnek meg, és ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. A napba szabad szemmel vagy hagyományos napszemüveggel ne nézzenek. A biztonságos megfigyeléshez megfelelő napfogyatkozás néző szemüveg szükséges. Ha tehát ma este tiszta lesz a nyugati égbolt 19 óra 24 perc után, érdemes lesz biztonságosan az ég felé fordítani a figyelmünket. Ha már az égboltnál tartunk, Szabadkán igazából jól időzített program várja az érdeklődőket. Az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete augusztus 11-én és 12-én virtuális űrutazásra hívja az érdeklődőket a magyar tannyelvű tanítóképzőkaron, vagyis ma igazán kozmikus napunk lehet. Napközben virtuális időutazás, este pedig valódi égi látványosság. Újabb kulturális esemény kezdődik ma Vajdaságban. Augusztus 12-e és 16-a között rendezik meg a 9+1 művésztelepet. A program ma reggel 9 órakor az alkotók érkezésével kezdődik, és vasárnap reggelig tart. Néhány nap, amikor az alkotási, a találkozásoké és a művészeté lesz a főszerep. Folytatódik a nyári utazási szezon, ezért a főbb útvonalakon és határátkelők közelében továbbra is nagyobb forgalomra lehet számítani. Különösen délután és a hétvége közelettével érdemes több időt hagyni az utazásra. Motorosból és kerékpárosból is sok van az utakon, ezért előzés előtt ne csak a visszapillantó tükörbe nézzünk, ellenőrizzük a holdteret is. Néhány másodpercnyi figyelem életet menthet. Nem csak a napfogyatkozás teszi különlegessé ezt az időszakot, augusztus közepén érkezik a perszeidák meteorjának maximuma is, így megfelelően sötét városi fényektől távoli helyről több hullócsillagot is megfigyelhetünk, vagyis ezen a héten érdemes néha letenni a telefont és egyszerűen felnézni az égre. A mai égi jelenség nem csak nálunk különleges. A napfogyatkozás globálisan teljes napfogyatkozás, miközben Szerbiából csak részleges formában látható. Csillagászok, fotósok és érdeklődők sokasága készül a jelenség megfigyelésére. Egy esemény, amely néhány percre ugyanarra készteti a világ különböző pontjain élő embereket felnézni. A ma kezdődő 9+1 művésztelep egészen augusztus 16-áig vasárnapig tart, így a művészet és az alkotás kedvelőinek ezt a programot érdemes figyelemmel kísérniük. Magyar Kanizsán pedig augusztus folyamán folytatódnak a kulturális és közösségi programok, így a Panda Radarban a következő napokban is hozunk majd friss, konkrét hétvégi lehetőségeket. Augusztus 12-éhez az űrkutatás történetének egyik különleges eseménye is kapcsolódik. 1977-ben ezen a napon hajtotta végre első szabad repülését az Enterprise amerikai űrrepülőgép. A gépet egy Boeing 747-es hátáról engedték el, majd önállóan siklott a leszállópályára. Majdnem 50 évvel később pedig ezen az augusztus 12-én mi éppen egy napfogyatkozást figyelhetünk meg. A mai jó hírünk egyszerű, a természet ma este ingyenes előadást tart. Nem kell belépőjegy, nem kell több száz kilométert utazni, csak egy biztonságos napfogyatkozást néző szemüveg megfelelő hely és egy kis kíváncsiság. És talán jó lesz néhány percre arra is emlékezni, hogy milyen hatalmas világ vesz körül bennünket. Egy hagyományos napszemüveg nem alkalmas napfogyatkozás megfigyelésére, függetlenül attól, milyen sötét a lencséje. Távcsövet, fényképezőgépet vagy telefont se irányítsunk közvetlenül a nap felé megfelelő napszűrő nélkül. A szemünk fontosabb egy jó fényképnél.
Mit mond ma este a hold a napnak? Bocsánat, csak egy pillanatra, elébed állok. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít. Ma este tehát 19 óra 24 perctől részleges napfogyatkozás, Szabadkán virtuális űrutazás, közben pedig már új kulturális programok is kezdődnek Vajdaságban. Magyar Kanizsa, Vajdaság, Magyarország és a nagyvilág frissen, színesen és politikamentesen. Panda Radar, képben a világgal!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt a reklám.

0: 11 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánkit perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Szegedi önkénteseket is keres a járókelő.hu, amely 2012 óta segíti a városlakókat abban, hogy jelezhessék a közterületi problémákat az illetékeseknek. A szervezethez olyan ügyekkel lehet fordulni, mint például a kátyúk, lekopott zebrák, elhanyagolt zöld területek, megrongálódott utasvárok vagy más, a városlakókat zavaró problémák. A járókelő önkéntesei a beérkező bejelentéseket továbbítják a megfelelő önkormányzati szervnek vagy szolgáltatónak, majd a válaszokat és az ügyek alakulását is kezelik. A rendszer Szegeden is aktívan működik, folyamatosan érkeznek helyi bejelentések. Most elsősorban olyan önkénteseket várnak, akik ügykezelőként segítenék a bejelentések útját. Emellett fejlesztőket és tesztelőket is keresnek, de fotózásban, WordPress szerkesztésben, grafikában, kommunikációban vagy marketingben jártas önkéntesek segítségét is szívesen fogadják. Aki Szegeden szeretne tenni egy tisztább, rendezettebb és élhetőbb városért, a járókelő csapatához önkéntesként is csatlakozhat. Környezetvédelmi együttműködési megállapodást kötött a BYD és a Szegedi Tudományegyetem. Ennek értelmében az STE független külső szakértőként vesz részt a Szegeden épülő BYD gyár környezetvédelmi monitoringjában. Az egyetem szakemberei mérik és értékelik majd a levegő minőségét, az ipari szennyvíz, a talajvíz és a talaj állapotát, valamint a zajszintet is. Figyelemmel kísérik a helyhez kötött kibocsátási forrásokat, és részt vesznek a mérési eredmények szakmai értékelésében. Az STE emellett a monitoring tervek kidolgozásában és folyamatos fejlesztésében is közreműködik. A megállapodás célja, hogy a környezetvédelmi ellenőrzések alaposabbak, tárgyilagosabbak és átláthatóbbak legyenek. Botka László polgármester szerint az STS szakértelme fontos garanciát jelenthet a szegediek számára. A városvezető azt is hangsúlyozta, Szeged csak olyan beruházást támogat, amely megfelel a legszigorúbb magyar és európai környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak. Fekete lyukakról tart előadást Kis László akadémikus Szegeden a Kultúra program sorozat következő estjén, október 13-án. A Széchenyi díjas fizikus csillagász, kutatóprofesszor, a Hunrend Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója ezúttal a világegyetem egyik legrejtélyesebb jelenségét mutatja be közérthető formában. Az előadás során szó lesz arról, hogyan születnek a fekete lyukak a csillagok halálakor, és milyen bizonyítékokkal rendelkezünk a létezésükre. A közönség azt is megtudhatja, hogyan készült 2019-ben az első kép egy fekete lyuk árnyékáról. Kiderül az is, mi található a tejútrendszer középpontjában, és milyen felfedezéseket ismert el a 2020-as fizikai Nobel-díj. Az előadás arra is keresi a választ, hogy hol lehetnek a Földhöz legközelebbi fekete lyukak, és kell-e tartanunk tőlük. Természetesen az is szóba kerül, hogy lehetséges-e valaha fekete lyukakon keresztül utazni, vagy ez örökre a sci-fi világában marad. A szervezők szerint az este egyszerre lesz tudományos, látványos és gondolatébresztő. A programnak a Szent Györgyi Albert Agora ad otthont, a rendezvényre online is válthatók jegyek. Országos kezdeményezést indítana a mentális nehézségekkel küzdők támogatására egy Székesfehérváron élő férfi. A Glória program ötlete egy személyes családi tragédia után született, a kezdeményező pedig nővére emlékére nevezte el a tervezett programot. Hosszú távon olyan közösségi házakból és központokból álló hálózatot szeretne létrehozni, ahol az érintettek szakmai segítséget, közösséget, mentorálást és az életük újratervezéséhez szükséges támogatást kaphatnak. A tervek között szerepel a szakemberekhez való eljutás segítségével, önsegítő közösségek létrehozása, közösségi és rekreációs programok szervezése, valamint a munkához és a megélhetéshez való hozzáférés támogatása. A kezdeményezés egyik fontos célja, hogy a segítséget kérők méltóságteljes, partneri bánásmódot kapjanak. A program jelenleg még tervezési és információgyűjtési szakaszban van, így egyelőre nem anyagi támogatást gyűjtenek, hanem szakmai és kapcsolati hátteret építenek. Jogi, informatikai, kommunikációs és egészségügyi szakemberek, mentorok, valamint helyszínnel, vállalkozói kapcsolatokkal vagy más erőforrással rendelkezők jelentkezését is várják. A kezdeményező országos léptékben gondolkozik, és a későbbiekben több nagyvárosban is szeretne közösségi pontokat létrehozni. Talszergyűjtés szervezet a névkezdés előtt a Szegedi Család és Gyermekjóléti Központ. A hagyományos akcióhoz idén az STA Alma Mater, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, valamint a D2 Ifjúsági Központ és a Szegedi Diákfórum fiataljai is csatlakoznak. A szervezők jó állapotú, de már feleslegessé vált tanszereket, valamint újonnan vásárolt iskolai eszközöket is várnak. Az adományokat a Sás utca 2 szám alatti Család és Gyermekjóléti Központban, az STA Alma Mater honvédtéri gyűjtőpontján, a Somogyi Könyvtár domtéri központi épületében, illetve a D2 Ifjúsági Központ Dózsa utcani helyszínén lehet leadni. A D2-ben augusztus 19-ig fogadják a felajánlásokat. Az STA Alma Mater gyűjtőpontjában augusztus 10 és 23 között nyári zárvatartás miatt nem lehet leadni adományt. A Család és Gyermekjóléti Központ hétköznapokon, a Somogyi Könyvtár pedig meghatározott nyitvatartási időben várja a tanszereket. A kezdeményezés célja, hogy a tanévkezdés előtt segítséget nyújtsanak azoknak a családoknak, akiknek nagyobb terhet jelenthet az iskolai felszerelések beszerzése. A szervezők arra kérik a szegedieket, hogy aki teheti, egy-egy feleslegessé vált, vagy újonnan vásárolt tanszerrel csatlakozzon a gyűjtéshez. Hullócsillagok és részleges napfogyatkozás miatt is érdemes lesz az égboltot figyelni Szegeden. A Perszeidák meteorraj augusztusi maximuma idén is látványos hullócsillagokat ígér, miközben augusztus 12-én részleges napfogyatkozás is megfigyelhető lesz. A különleges égi jelenségekre a Szegedi Csillagvizsgáló és az STF Füvészkert észlelő rétjén is készülnek programokkal. A szervezők szerint a napfogyatkozás iránt akkora az érdeklődés, hogy a program gyakorlatilag teltházas. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a nap megfigyeléséhez mindenképpen megfelelő, erre a célra készült védőeszközt használjunk. Szabad szemmel vagy hagyományos napszemüveggel ugyanis veszélyes a jelenséget nézni. Aki pedig inkább az éjszakai égboltot választja, annak a következő napokban is érdemes lesz sötét, fényszennyezés távolabb eső helyet keresnie a perszeidák megfigyeléséhez. A különleges égi látványosságok miatt így az augusztusi napok és éjszakák is tartogatnak izgalmat a csillagászat iránt érdeklődők számára. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkír perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palankir-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Mindent kőből, az AMP Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: J'aime tout t'emmener.
1: Qu'est-ce que t'as que ça retenir?
0: Kezdj a tek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a tiéd. Minek őre menni?

vesaire emmi hamuşun sebep. Remek mi a félek?

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Steelbill dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapot tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: reggel van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Ünnepel a hétvégén Magyar Kanizsa. A Szent István napi és új kenyér ünnepség már szombat délután elkezdődik, és másnap este zárul koncertekkel, valamint a helyi vállalatok által támogatott tűzi játékkal. Szent István magyar államalapítóra emlékeznek meg a hétvégén, augusztus 15-én és 16-án Magyar Kanizsán. A rendezvény szombat délután kezdődik a Dobótihamér képtárban, a Hímzés 100 év tükrében elnevezésű kiállítással, amelynek ünnepélyes megnyitója 19 órakor lesz. Másnap pedig megszentelik az új búzából készült kenyeret a Szent Őrangyalok templomban, majd a pravoszláv Szent Mihály Arkangyal templomban is. Lesznek különféle foglalkozások, kézműveskedés és íjászkodás, a legkisebbek pedig megnézhetik a Juhász és a Sárkány című népmesét a Mesélő Hangok formáció előadásában, és sor kerül majd a ringatóra is. Az esemény 17 órakor folytatódik a Panna Bál együttes, majd pedig Király Linda koncertjével. Idén is meghirdeték a legszebb kenyérversenyt. Három hét és véget ér a vakáció, kezdetét veszi a 2026-27-es tanév. Ilyenkor már el kell kezdeni a készülődést, érdemes időben beszerezni az iskolához szükséges eszközöket. Komoly kiadás vár a szülőkre, ugyanakkor jó hír, hogy az eladók szerint nem drágultak a tanszerek, míg egyes önkormányzatok ingyenes tankönyvekkel segítik a szülőket idén is. Emellett a Magyar Nemzeti Tanács is igyekszik mindenben támogatni az iskolakezdőket és szüleiket. Továbbra sincs megoldás a nyugat-balkáni hivatásos gépkocsi vezetők schengeni tartózkodási korlátozásának feloldására. Szeptember 1-e után újabb regionális tiltakozásokat szervezhetnek az uniós határokon a szerbiai, bosznia-hercegovinai, montenegrói és észak-makedóni fuvarozók, ha az Európai Bizottság addig nem kínál konkrét megoldást a hivatásos gépkocsi vezetők schengeni tartózkodásának korlátozására, írja a Beta. Erről kedden állapodtak meg a fuvarozói egyesületek képviselői a Skopjében megtartott regionális találkozón. A résztvevők úgy döntöttek, egyenlőre megvárják képviselőik egyeztetését az Európai Bizottsággal, valamint a bizottság szeptember 1-i ülését, amelyen várhatóan napirendre kerül a nyugat-balkáni fuvarozók helyzete is. Az energetikai helyzet jelenleg nagyon kényes, az árak biztosan emelkedni fognak, de nincs ok pánikra, nyilatkozta a Szerbiai Energetikusok Szövetségének elnöke. Nikola Rajaković a Szerbiai RTV-nek kiemelte, hogy az ország képes lesz szén nélkül is működni, azonban az energetikai átmenethez hatalmas beruházásokra, a megújuló energiaforrások fejlesztésére és a vízkészletek jobb kezelésére lesz szükség. A szakember azt is kifejtette, hogy konkrétan milyen infrastruktúrára van szükség ahhoz, hogy Szerbia a következő évtizedekben ne küzdjön energiahiánnyal.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 ember életét vesztette, 350-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található, azt használják. Ha a közelebbi átkelő több mint 100 méterre van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és iskolák, valamint buszmegállók közelében, illetve minden olyan helyen, ahol nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani, csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a megállásra. A Nagykikindai Rendőrkapitányság emlékeztet, a közúti biztonság mindannyiunk közös felelőssége.
0: Időjárás.
2: A mai napon mérsékelten felhős és valamennyivel kellemesebb idő várható, ám továbbra is igen meleg lesz, erős északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 22, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 128, Zentánál 204 cm magas. A mai napon kezdetben hidegfronti hatás fog érvényesülni, ezért az érzékenyek körében fejfájás és görcsös panaszok jelentkezhetnek. A szélesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor keringési panaszok és vérnyomás problémák is jelentkezhetnek. Még több tájegységünkön alakulhat 30 fok felett a csúcshőmérséklet, emiatt migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság, tompaság, esetleg szédülés is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: reklamu.
1: Sve, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
0: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
0: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
0: Es wurde reklamiert.

Ha egyetlen szabad óra nagyobb ajándék, mint egy egész szabad nap, egy óra, amikor nem csörög a telefon, nem kell rohanni, senki sem kér semmit, és végre nem az a kérdés, hogy mit kellene csinálni, hanem az, hogy mihez lenne kedvünk. Mai kérdésünk, ha ma lenne egy teljes szabad órája, amit csak a saját magára fordítana, mit csinálna? Lássuk, mire költenék hallgatóink ezt a 60 ajándékpercet. Hallgatóink a következőket írták: Zsuzsanna Oromhegyesről, én kiülnék a teraszra egy kávéval, és nem csinálnék semmit, még a telefonomat is bent hagynám, régen azt hittem, a semmi

tévés lustaság, ma már tudom, néha erre van a legnagyobb szükség. Barbara is írt nekünk Szabadkáról, aludnék, nincs ebbe semmi romantika. 3 kisgyerek mellett, ha valaki ad nekem egy szabad órát, kérem a párnát és viszontlátásra. Attila írt nekünk Zentáról, felülnék a biciklire és kimennék valamerre a határba, cél nélkül. Egész nap mindenhová azért megyünk, mert dolgunk van. Jó lenne egyszer, csak azért elindulni, mert jó esik. Lívia is írt nekünk Topolyáról. Én bemennék egy könyvesboltban, nem biztos, hogy vennék is valamit, csak nézelődnék, valamiért engem már a könyvek között járkálás is megnyugtat. Csaba is írt nekünk Martonosról. Horgásznék, bár egy óra arra kevés, mire kipakolok, összerakom a botot, és leülök, már mondhatnánk is, hogy lejárt az idő. Kérhetek inkább 3-at? Emese a következőt írta nekünk Magyar Kanizsáról. Én elmennék sétálni a Tiszapartra, egyedül, nem azért, mert nem szeretem a családomat, hanem mert néha jó, hogy úgy végig gondolni a dolgokat, hogy közben senkinek nem kell válaszolni. Janka Csókáról a következőt írta nekünk. Betenném a kedvenc zenéimet, jó hangosan, és rendet raknék. Tudom, most mindenki azt gondolja, milyen szabadidő az ilyen, de engem tényleg kikapcsol. Miklós a következőt írta nekünk Adáról. Felhívnám egy régi barátomat, mindig azt mondjuk egymásnak, hogy majd beszélünk, aztán eltellik 2 hónap. Ha lenne egy órám, most nem mondanám azt, hogy majd. Nóra Bajmokról a következőt írta nekünk, elmennék fagyizni egyedül, és most kapaszkodjanak meg, nem vinnék belőle senkinek haza, egyszer hadd legyen az egész az enyém. És a következőt egy anyuka írta nekünk, aki inkább nélkül szeretne maradni. Nekem egy forró fürdő, zene, bezárt ajtó. Ha valaki közben bekiabálja, hogy anya, az óra újraindul. Ez a feltételem. Dezső Törökfalúról a következőt írta nekünk, kimennék a műhelyembe és faragnék. Nagyapámtól tanultam, egész nap gépekkel dolgozom, de amikor egy darab fa van a kezemben, valahogy teljesen lelassulok. Klára Moholról a következőt írta nekünk. Én 68 éves vagyok, és talán furcsán hangzik, de táncolnék. Bezárnám az ajtót, elővenném a régi zenémimet, és egy órán keresztül megint 20 éves lennék. Viktor Horgosról a következőt írta nekünk. Beülnék az autóban, lehúznám az ablakot, és csak mennék. Nem messzire, csak egy kicsit, sehová. Renáta Palizsról a következőt írta. Őszintén leülnék a kanapéra, és meginnám a kávémat még melegen. Akinek van kisgyereke, annak ezt szerintem nem is kell tovább magyarázni. Név nélküli hallgatónktól érkezett a következő üzenet. Én az órából legalább 10 percet arra használnék, hogy eldöntsem, mit kezdjek a maradék 50-nel. A végén valószínűleg elfeküdnék az egészet. Úgy tűnik, egy szabad órámhoz nem kell nagy program, volt, aki aludna, más biciklizne, olvasna, horgászna vagy táncolna, és feltűnően sokan választották egyszerűen a csendet, egy kávét, vagy azt, hogy egy kis ideig senki ne várjon tőlük semmit. Talán azért, mert a hétköznapokban éppen saját magunkra jut a legnehezebben idő. És tudják mit, 60 perc talán ma nem fér bele, de 10 perc lehet, hogy igen. 10 perc egy kávéra, egy kedvenc dalra, egy kis sétára, vagy egyszerűen arra, hogy leüljünk és ne csináljunk semmit. Köszönjük a sok üzenetet, holnap ismét jövünk egy új napkérdésével, most pedig mi adjuk hozzá a következő néhány perc kikapcsolódást. Maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán!

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel. Indul a Panda Radar. Elérkezett a nap, amelyről már többször beszéltünk a Panda Radarban. Ma este részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg Vajdaságból is. Szabadka térségében a jelenség 19 óra 24 perckor kezdődik, legnagyobb fázisát pedig 19 óra 51 perckor éri el. A nap felszínének körülbelül 43%-át takarja majd el a hold. Érdekesség, hogy miközben nálunk részleges lesz a fogyatkozás, a Föld bizonyos területein teljes napfogyatkozást figyelhetnek meg, és ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. A napba szabad szemmel vagy hagyományos napszemüveggel ne nézzenek. A biztonságos megfigyeléshez megfelelő napfogyatkozás néző szemüveg szükséges. Ha tehát ma este tiszta lesz a nyugati égbolt 19 óra 24 perc után, érdemes lesz biztonságosan az ég felé fordítani a figyelmünket. Ha már az égboltnál tartunk, Szabadkán igazából jól időzített program várja az érdeklődőket. Az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete augusztus 11-én és 12-én virtuális űrutazásra hívja az érdeklődőket a magyar tannyelvű tanítóképzőkaron, vagyis ma igazán kozmikus napunk lehet. Napközben virtuális időutazás, este pedig valódi égi látványosság. Újabb kulturális esemény kezdődik ma Vajdaságban. Augusztus 12-e és 16-a között rendezik meg a 9+1 művésztelepet. A program ma reggel 9 órakor az alkotók érkezésével kezdődik és vasárnap reggelig tart. Néhány nap, amikor az alkotási, a találkozásoké és a művészeté lesz a főszerep. Folytatódik a nyári utazási szezon, ezért a főbb útvonalakon és határátkelők közelében továbbra is nagyobb forgalomra lehet számítani. Különösen délután és a hétvége közelettével érdemes több időt hagyni az utazásra. Motorosból és kerékpárosból is sok van az utakon, ezért előzés előtt ne csak a visszapillantó tükörbe nézzünk, ellenőrizzük a holdteret is. Néhány másodpercnyi figyelem életet menthet. Nem csak a napfogyatkozás teszi különlegessé ezt az időszakot, augusztus közepén érkezik a Perszeidák meteorjának maximuma is, így megfelelően sötét városi fényektől távoli helyről több hullócsillagot is megfigyelhetünk, vagyis ezen a héten érdemes néha letenni a telefont és egyszerűen felnézni az égre. A mai égi jelenség nem csak nálunk különleges. A napfogyatkozás globálisan teljes napfogyatkozás, miközben Szerbiából csak részleges formában látható. Csillagászok, fotósok és érdeklődők sokasága készül a jelenség megfigyelésére. Egy esemény, amely néhány percre ugyanarra készteti a világ különböző pontjain élő embereket felnézni. A ma kezdődő 9+1 művésztelep egészen augusztus 16-áig vasárnapig tart, így a művészet és az alkotás kedvelőinek ezt a programot érdemes figyelemmel kísérniük. Magyar Kanizsán pedig augusztus folyamán folytatódnak a kulturális és közösségi programok, így a Panda Radarban a következő napokban is hozunk majd friss, konkrét hétvégi lehetőségeket. Augusztus 12-éhez az űrkutatás történetének egyik különleges eseménye is kapcsolódik. 1977-ben ezen a napon hajtotta végre első szabad repülését az Enterprise amerikai űrrepülőgép. A gépet egy Boeing 747-es hátáról engedték el, majd önállóan siklott a leszálló pályára. Majdnem 50 évvel később pedig ezen az augusztus 12-én mi éppen egy napfogyatkozást figyelhetünk meg. A mai jó hírünk egyszerű, a természet ma este ingyenes előadást tart. Nem kell belépőjegy, nem kell több száz kilométert utazni, csak egy biztonságos napfogyatkozás néző szemüveg, megfelelő hely és egy kis kíváncsiság. És talán jó lesz néhány percre arra is emlékezni, hogy milyen hatalmas világ vesz körül bennünket. Egy hagyományos napszemüveg nem alkalmas napfogyatkozás megfigyelésére, függetlenül attól, milyen sötét a lencséje. Távcsövet, fényképezőgépet vagy telefont se irányítsunk közvetlenül a nap felé megfelelő napszűrő nélkül. A szemünk fontosabb egy jó fényképnél.
Mit mond ma este a hold a napnak? Bocsánat, csak egy pillanatra elébed állok. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít. Ma este tehát 19 óra 24 perctől részleges napfogyatkozás, Szabadkán virtuális űrutazás, közben pedig már új kulturális programok is kezdődnek Vajdaságban. Magyar Kanizsa, Vajdaság, Magyarország és a nagyvilág frissen, színesen és politikamentesen. Panda Radar, képben a világgal!

0: kettő óra van.
1: Megjelent a hét nap legújabb száma. Az újságot ezúttal Kalinka Tamás Nem holnap kezdődik című jegyzete nyitja. A kül- és belpolitikai írások közül kiemeljük a Belgrád és Kijev közelebb kerülne egymáshoz című írást. Búcsú az atomfegyverektől címmel emlékezünk meg a Hiroshimára ledobott atombomba 81. évfordulójáról. Új sorozatot indítunk, Segíteni, ahol csak lehet címmel, amelyben a Pásztor István Alapítvány jótékonysági munkájáról számolunk be, egyúttal arra biztatva a rászorulókat, hogy bátran pályázzanak. Beszámolunk arról is, hogy közéleti beszélgetést tartottak az idei Malomfesztiválon, ahol a résztvevők azt vitatták meg, hogy a jövőben milyen magyar nemzeti tanácsra van szükség. A heti interjú vendége ezúttal Agárdi Hajnalka osztálytanító. A Vajdaságban magyar nyelven működő kistérségi médiumokat bemutató sorozatunkban ezúttal megtudhatják, hogyan élet újjá az Óbecse és Vidéke című lap. Beszámolunk arról, hogy Magyar Kanizsán 44. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Úszó és Futó Fesztivált. Írunk a Bezdán melletti Ferenc József Zsilipről, amely történelmet írt, de megtudhatják azt is, hogyan jött létre Gája kertje, és ezzel miként vált valóra Godnics Bakos Zsanett és Godnics Szilárd álma. A Szabadkai Naplóban arról írunk, hogy nagy érdeklődés övezte Ludason a Falunapot és a Fokhagyma Fesztivált. A Bánáti Újságban pedig beszámolunk arról, hogy 32. alkalommal tartották meg a kézműves tábort Tisza-Szentmiklóson. Mindemellett írunk a Malomfesztiválról és a Ludasi táborról is. Világutazó kollégánk ezúttal Bakuról ír, de az újságban találnak egy úti beszámolót Szarajevóról is. A vadászrovatban pedig arról olvashatnak, hogy megindult a Szagitta projektum Bácskos udvarán. És természetesen most sem maradhat el a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések. Ne feledjék, folyamatban van nyári nyereményjátékunk is, és lapunk immár a megújult 24 oldalas szórakoztató melléklettel jelenik meg, amely 8 színes oldalon kínál játékos feladatokat, fejtörőket és keresztrejtvényeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az újság közepén nyár végéig helyet kapnak a vajdasági magyar diákok legnépszerűbb tablói, valamint rendezvényeink plakátjai és programajánlói is. Még tart előfizetői akciónk, a 7 nap 12 hónapra mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keressék a 7 nap lehetőséget.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.

0: van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Ünnepel a hétvégén Magyar Kanizsa. A Szent István napi és új kenyér ünnepség már szombat délután elkezdődik, és másnap este zárul koncertekkel, valamint a helyi vállalatok által támogatott tűzijátékkal. Szent István magyar államalapítóra emlékeznek meg a hétvégén, augusztus 15-én és 16-án Magyar Kanizsán. A rendezvény szombat délután kezdődik a Dobótihamér képtárban, a Hímzés 100 év tükrében elnevezésű kiállítással, amelynek ünnepélyes megnyitója 19 órakor lesz. Másnap pedig megszentelik az új búzából készült kenyeret a Szent Őrangyalok templomban, majd a pravoszláv Szent Mihály Arkangyal templomban is. Lesznek különféle foglalkozások, kézműveskedés és íjászkodás, a legkisebbek pedig megnézhetik a Juhász és a Sárkány című népmesét a Mesélő Hangok formáció előadásában, és sor kerül majd a ringatóra is. Az esemény 17 órakor folytatódik a Panna Bál együttes, majd pedig Király Linda koncertjével. Idén is meghirdeték a legszebb kenyérversenyt. Három hét és véget ér a vakáció, kezdetét veszi a 2026-27-es tanév. Ilyenkor már el kell kezdeni a készülődést, érdemes időben beszerezni az iskolához szükséges eszközöket. Komoly kiadás vár a szülőkre, ugyanakkor jó hír, hogy az eladók szerint nem drágultak a tanszerek, míg egyes önkormányzatok ingyenes tankönyvekkel segítik a szülőket idén is. Emellett a Magyar Nemzeti Tanács is igyekszik mindenben támogatni az iskolakezdőket és szüleiket. Továbbra sincs megoldás a nyugat-balkáni hivatásos gépkocsi vezetők schengeni tartózkodási korlátozásának feloldására. Szeptember 1-e után újabb regionális tiltakozásokat szervezhetnek az uniós határokon a szerbiai, bosznia-hercegovinai, montenegrói és észak-makedóni fuvarozók, ha az Európai Bizottság addig nem kínál konkrét megoldást a hivatásos gépkocsi vezetők schengeni tartózkodásának korlátozására, írja a Beta. Erről kedden állapodtak meg a fuvarozói egyesületek képviselői a Skopjében megtartott regionális találkozón. A résztvevők úgy döntöttek, egyenlőre megvárják képviselőik egyeztetését az Európai Bizottsággal, valamint a bizottság szeptember 1-i ülését, amelyen várhatóan napirendre kerül a nyugat-balkáni fuvarozók helyzete is. Az energetikai helyzet jelenleg nagyon kényes, az árak biztosan emelkedni fognak, de nincs ok pánikra, nyilatkozta a Szerbiai Energetikusok Szövetségének elnöke. Nikola Rajakovics a Szerbiai RTV-nek kiemelte, hogy az ország képes lesz szén nélkül is működni, azonban az energetikai átmenethez hatalmas beruházásokra, a megújuló energiaforrások fejlesztésére és a vízkészletek jobb kezelésére lesz szükség. A szakember azt is kifejtette, hogy konkrétan milyen infrastruktúrára van szükség ahhoz, hogy Szerbia a következő évtizedekben ne küzdjön energiahiánnyal.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 ember életét vesztette, 350-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található, azt használják. Ha a közelebbi átkelő több mint 100 méterre van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. Sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és iskolák, valamint buszmegállók közelében, illetve minden olyan helyen, ahol nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani, csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a megállásra. A Nagykikindai Rendőrkapitányság emlékeztet, a közúti biztonság mindannyiunk közös felelőssége.
0: Időjárás.
2: A mai napon mérsékelten felhős és valamennyivel kellemesebb idő várható, ám továbbra is igen meleg lesz, erős északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 22, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 128, Zentánál 204 cm magas. A mai napon kezdetben hidegfronti hatás fog érvényesülni, ezért az érzékenyek körében fejfájás és görcsös panaszok jelentkezhetnek. A szélesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor keringési panaszok és vérnyomás problémák is jelentkezhetnek. Még több tájegységünkön alakulhat 30 fok felett a csúcshőmérséklet, emiatt migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság, tompaság, esetleg szédülés is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
4: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
5: Ez volt a reklám.

Néha egyetlen szabad óra nagyobb ajándék, mint egy egész szabad nap. Egy óra, amikor nem csörög a telefon, nem kell rohanni, senki sem kér semmit, és végre nem az a kérdés, hogy mit kellene csinálni, hanem az, hogy mihez lenne kedvünk. Mai kérdésünk, ha ma lenne egy teljes szabad órája, amit csak a saját magára fordítana, mit csinálna? Lássuk, mire költenék hallgatóink ezt a 60 ajándékpercet.

Herced. Hallgatóink a következőket írták Zsuzsanna Oromhegyesről. Én kiülnék a teraszra egy kávéval, és nem csinálnék semmit, még a telefonomat is bent hagynám. Régen azt hittem, a semmittevés lustaság, ma már tudom, néha erre van a legnagyobb szükség. Barbara is írt nekünk Szabadkáról. Aludnék, nincs ebbe semmi romantika. Három kisgyerek mellett, ha valaki ad nekem egy szabad órát, kérem a párnát és viszontlátásra. Attila írt nekünk Zentáról, felülnék a biciklire és kimennék valamerre a határba, cél nélkül. Egész nap mindenhová azért megyünk, mert dolgunk van. Jó lenne egyszer, csak azért elindulni, mert jó esik. Lívia is írt nekünk Topolyáról. Én bemennék egy könyvesboltban, nem biztos, hogy vennék is valamit, csak nézelődnék, valamiért engem már a könyvek között járkálás is megnyugtat. Csaba is írt nekünk Martonosról. Horgásznék, bár egy óra arra kevés, mire kipakolok, összerakom a botot, és leülök, már mondhatnánk is, hogy lejárt az idő. Kérhetek inkább hármat? Emese a következőt írta nekünk Magyar Kanizsáról. Én elmennék sétálni a Tiszapartra, egyedül, nem azért, mert nem szeretem a családomat, hanem mert néha jó, hogy úgy végig gondolni a dolgokat, hogy közben senkinek nem kell válaszolni. Janka Csókáról a következőt írta nekünk. Betenném a kedvenc zenéimet, jó hangosan, és rendet raknék. Tudom, most mindenki azt gondolja, milyen szabad idő az ilyen, de engem tényleg kikapcsol. Miklós a következőt írta nekünk Adáról. Felhívnám egy régi barátomat, mindig azt mondjuk egymásnak, hogy majd beszélünk, aztán eltellik 2 hónap. Ha lenne egy órám, most nem mondanám azt, hogy majd. Nóra Bajmokról a következőt írta nekünk, elmennék fagyizni egyedül, és most kapaszkodjanak meg, nem vinnék belőle senkinek haza, egyszer hadd legyen az egész az enyém. És a következőt egy anyuka írta nekünk, aki inkább nélkül szeretne maradni. Nekem egy forró fürdő, zene, bezárt ajtó. Ha valaki közben bekiabálja, hogy anya, az óra újraindul. Ez a feltételem. Dezső Törökfaluról a következőt írta nekünk, kimennék a műhelyembe és faragnék. Nagyapámtól tanultam, egész nap gépekkel dolgozom, de amikor egy darab fa van a kezemben, valahogy teljesen lelassulok. Klára Mohorról a következőt írta nekünk. Én 68 éves vagyok, és talán furcsán hangzik, de táncolnék. Bezárnám az ajtót, elővenném a régi zenéimet, és egy órán keresztül megint 20 éves lennék. Viktor Horgosról a következőt írta nekünk. Beülnék az autóban, lehúznám az ablakot, és csak mennék. Nem messzire, csak egy kicsit, sehová. Renáta Palizsról a következőt írta. Őszintén leülnék a kanapéra, és meginnám a kávémat még melegen. Akinek van kisgyereke, annak ezt szerintem nem is kell tovább magyarázni. Név nélküli hallgatónktól érkezett a következő üzenet. Én az órából legalább 10 percet arra használnék, hogy eldöntsem, mit kezdjek a maradék 50-nel. A végén valószínűleg elfeküdnék az egészet. Úgy tűnik, egy szabad órámhoz nem kell nagy program, volt, aki aludna, más biciklizne, olvasna, horgászna vagy táncolna, és feltűnően sokan választották egyszerűen a csendet, egy kávét, vagy azt, hogy egy kis ideig senki ne várjon tőlük semmit. Talán azért, mert a hétköznapokban éppen saját magunkra jut a legnehezebben idő. És tudják mit, 60 perc talán ma nem fér bele, de 10 perc lehet, hogy igen. 10 perc egy kávéra, egy kedvenc dalra, egy kis sétára, vagy egyszerűen arra, hogy leüljünk és ne csináljunk semmit. Köszönjük a sok üzenetet, holnap ismét jövünk egy új napkérdésével, most pedig mi adjuk hozzá a következő néhány perc kikapcsolódást. Maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Szép délután kívánok mindenkinek, Andrea vagyok, ez pedig a Tisza hangja délutáni magazinja, itt a Panda Rádió hullámhoztán. Ha reggel velünk voltak, most felidézzük a nap legjobb pillanatait, ha pedig csak most kapcsolódtak hozzánk, akkor sem maradnak le semmiről. Ma lesz egy kis életigenlés, névnap, nyári finomság, zene, kutyák, egészség, tiszai utazás, divat és biztosítás. A végén pedig jön a mosolycsomag, benne a kabaréval. Induljunk! Egy óra, ami csak a miénk, reggel arról beszélgettünk, milyen könnyű mindig a majdra várni. Majd, ha lesz időm, majd, ha végzek, majd, ha minden rendben lesz. Csak hogy az élet nem a teendőlista végén kezdődik. A nap kérdésében ezért ezt kérdeztük. Ha ma lenne egy teljesen szabad órája, amit csak saját magára fordítana, mit csinálna? Talán aludna, sétálna, olvasna, meginná nyugodtan a kávéját, vagy egyszerűen nem csinálna semmit, és lehet, hogy a válasz egy kicsit azt is megmutatja, miből van most túl kevés az életünkben. Augusztus 12-én a Klárák ünnepelnek, a Klára latin eredetű név jelentése pedig igazán szép, világos, fényes, ragyogó. Úgyhogy minden Klárának azt kívánjuk, legyen ma legalább egy olyan pillanata, amikor érzi, valaki gondolt rá. Boldog névnapot! Kánikulában van egy konyhai szabály, amit különösen szeretek, amit nem muszáj megsütni, azt ne süssük meg. Ma hűsítő mediterrán tortilla tekercset készítettünk, krémsajt, uborka, paradicsom, paprika, saláta, feta és olívabogyó kerülhetett bele, a panda csavar pedig néhány falat görögdinnye és friss menta. Furcsán hangzik, a sós feta és az édesdinnye együtt meglepően jó páros. Felcsavarjuk, lehűtjük, és már kész is a nyári ebéd. A mai zenei időutazásunk főszereplője Kecskés Tibor, vagyis Kefir volt. A történet Miskolcon indult, majd a Szamócával megszületett Vétek, és a 90-es évek végén egymás után érkeztek azok a dalok, amelyekre egy egész generáció emlékszik. Vétkezz velem, álmodoztam, nem szabad sírni, búcsúzz el, és talán éppen ezért különlegesek a régi slágerek. Nem csak egy dalt hoznak vissza, hanem azt is, akik akkor voltunk. Augusztus 12-e az ifjúság világnapja, és van egy másik, egészen más jellegű kezdeményezés is erre a napra, az elefántok világnapja. 1981-ben ezen a napon mutatták be az IBM személyi számítógépét, 1961. augusztusának ezekben a napjaiban pedig Berlinben már készültek azok az intézkedések, amelyek a város kettéválasztásához és a berlini fal felépítéséhez vezettek. Egyetlen dátum, fiatalok, elefántok, számítógépek és történelem, ezért szeretjük az időutazást. Van az a pillanat, amikor valaki elmegy kutyát választani, majd évek múlva azt mondja, szerintem igazából ő választott engem. A kutyák figyelnek a hangunkra, mozgásunkra, testbeszédünkre és szagunkra is. A mély kötődés pedig idővel épül fel, közös sétákból, játékokból, gondoskodásból és biztonságból. És végül talán teljesen mindegy, ki választott először, mert a legszebb ember-kutya kapcsolatban nap mint nap újra egymást választják. Leéghet a szemünk és a bőrünkre naptejet teszünk, de a szemünkről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, pedig az erős UV-sugárzás a szem felszínét is károsíthatja. Az úgynevezett fotokeratitiszt leegyszerűsítve akár a szem napégésének is nevezhetjük. Nyáron ezért a napszemüveg nem csak divat. A lényeg pedig nem az, hogy minél sötétebb lencsénk legyen, hanem hogy megfelelő UV-védelmet biztosítson. Napszemüveg, kalap, árnyék, mert ne csak azt védjük a naptól, ami leéghet, hanem azt is, amivel a világot nézzük. És mit csúgod ma a panda? A mai horoszkópból csak egyetlen gondolatot hoztam délutánra. Kosnak egy kis fék, bikának mérték, ikreknek csend, ráknak egy kedves üzenet, oroszlánnak önbizalom, szűznek kevesebb feladat, mérlegeknek saját döntés, skorpióknak őszinte kérdés, nyilasnak egy kis kaland, baknak pihenés, vízöntőnek merész ötlet, halaknak pedig lelki határok, a csillagok pedig maradjanak játékos útjelzők. A napunk történeteit mi írjuk. Ma feltettünk egy furcsa kérdést, miért kanyarog a Tisza? A folyó ugyanis folyamatosan alakítja saját medrét. A kanyar külső oldalán erősebben pusztíthatja a partot, a belső oldalon pedig hordalékot rakhat le. A 19. századi szabályozások előtt a Tisza még sokkal kanyargósabb volt, és talán ez az egyik legszebb dolog benne. Ránézünk, és úgy tűnik ugyanaz a folyó, közben pedig folyamatosan változik, akár csak mi. Ha pedig ma délután képzeletben elutaznánk valahová, legyen Keszthely, reggel séta a városban, délelőtt Festetics kastély, egy kis modellvasút, ebéd után fagyi, aztán irány a Balaton, este pedig semmi más dolgunk nincs, csak megvárni a naplementét, mert egy jó utazásban nem az számít, hány látnivalót pipáltunk ki, hanem az, hogy volt-e időnk megélni azt a helyet, ahová eljutottunk. Ma egy kicsit rendhagyó divattörténetet hoztunk, hogyan változott az alsó nemű a 18. századtól napjainkig. A 18. századi európai női öltözködésben a mai értelemben vett bugyi még nem volt általános. A 19. században jöttek a hosszabb alsó nadrágok és a fűzők. A 20. században pedig egyre rövidebb, könnyebb és praktikusabb lett minden. Az 50-es évek formáltak, a 70-es évek lazítottak, a 90-esek megmutatták a márkajelzést, 2026 pedig végre megkérdezi. Szép, de kényelmes. 300 év divat történetének talán ez a legjobb kérdése. Nyaralás előtt azonban nem elég azt megnézni, hogy van-e utasbiztosításunk. Azt is tudni kell, mire jó, mekkora az egészségügyi fedezet, van-e podgyászbiztosítás, kiterjed-e arra a sportra, amit nyaralás közben kipróbálnánk, mi történik, ha váratlan okból le kell mondani az utazást, és kit kell felhívni, ha a külföldön segítségre van szükség. A jó biztosítás nem feltétlenül a legolcsóbb vagy a legdrágább, hanem az, amelyik ahhoz az utazáshoz illik, amire készülünk. Ennyi komolyság után ideje egy kicsit hátradőlni, mert ma már megtudtuk, mit vegyünk fel, mit együnk, hová utazzunk, hogyan vigyázzunk a szemünkre, és még azt is, hogy valójában kiválaszt két a kutya vagy a gazdi, egyetlen dolog maradt. Ne vessünk egy jót. Hamarosan érkezik a mosolycsomag benne a mai kabaréval, úgyhogy most tessék kényelmesen elhelyezkedni a problémákat néhány percre tegyük félre, és adjuk át a mikrofont a humornak.
1: Jó napot kívánok! Nem tudom, jó helyen járok-e?
2: Szia, foglalj helyet, Szabó Balázs Noel vagyok, Strategy Audit Analytics Project and Factoring Manager.
1: Kis Jenő szakács.
2: Bocsika, nem szakács, hanem Gastro Developing Cooking Consultant and Coach.
1: Hogy tetszett mondani?
2: Tegeződjünk, jó? Úgyis te vagy az idősebb. Szóval, elég, ha csak annyit mondasz, hogy cooking consultant.
1: Már, hogy én konzultáljak a kukimmal?
2: Vicces. Nos, mi egy komoly referenciákkal rendelkező digitális marketing ügynökség vagyunk, és velünk biztosan eléred, amit szeretnél.
1: Már, hogy akkor lehetek miniszter?
2: Figyük, a hamarosan meetingünk van, nekem lesz egy performance-om a prezenterrel, úgyhogy lecike, mondjad el nekem, hogy miért jöttél.
1: Hát, mert hogy nekem kevesen nézik a videóimat.
2: Jó, milyen csatornád van?
1: Hát, ilyen sima alumínium.
2: Milyen videókat töltesz fel?
1: Főzőcskézekén.
2: Értem, Gastro Channel.
1: Igen, gastrocset. Hát most például én palacsintát sütöttem, én szódával szoktam, úgyhogy ez ilyen szénsavas palacsinta.
2: Na, most ki van ezzel megcélozva?
1: A feleségem, a palacsintával így, hogy hozzávágom, ha zavar főzés közben.
2: A Tyúbon milyen néven vagy fent?
1: Tyúbon én fenn vagyok, Kis Jenő 1974, így egybe.
2: Jó, pillanat, lecsekkoljuk.
1: Jó van.
2: Jó, hát itt három videót látok, és mindegyiken van 100 megtekintés.
1: Igen, megkértem a feleségemet, hogy sokszor kattintson rá, és akkor nem kell megenni a palacsintámat.
2: No, figyelj, az első és legfontosabb az SEO, azaz a kereső optimalizálás.
1: Aha. Hát a nejem otthon van, én vagyok a kereső, aztán amit megkeresek, ő meg elköt így. És integetek a pénznek, hogy SEO, SEO, SEO, misszió.
2: Bocsika, félreértesz. Nagyon fontos, hogy ismerjük a közösségi oldalak algoritmusát.
1: Már hogy milyen ritmusa van az algának, mert ez így most... Teljes erdőbe vagyok én már.
2: És az is fontos, hogy a neved és a külsőt kövesse a trendeket. Igen. A Jenő név helyett jobb kell mondjuk legyen Chef J.
1: Na, ezzel a fogsorral nem fog menni.
2: Na, és ami még fontos, hogy a beszédet is legyen trendi. Hogy mutatkozol be?
1: Jó napot kívánok!
2: Trendin köszönjük, mondd, hogy hello tesók.
1: Jó, hello tesók, Zsef Zsé vagyok én.
2: Na most figyú, mindig mindenhez mond hozzá, hogy bro, azt mond, hogy bro. Így megszólítod az embereket, hogy bro.
1: Mi a rosszabbat mondják, hogy mi bro?
2: Bro.
1: És ez most vörös bro vagy fehér bro ez a...
2: Akkor tudod, mit mond, hogy tesó. Mindenkinek mond, hogy tesó.
1: Igen, úgy tudtam, egyke vagyok, hát mindegy, majd anyámmal lesz mit megbeszélni otthon.
2: Te, neked a tyúban hány feliratkozód van?
1: Na most engem is beleértve egy.
2: Akkor ezek szerint még nem monetizál a csatorna?
1: Há, azt nem. Az sündörög, meg pöndörög, meg néha lipecslapatyol is, ugyebár, de nem mintatitizál, nem mintatizál.
2: Szóval még nincs bevételszerzésed, ahhoz legalább 500 feliratkozó kell és 3000 óra megtekintés.
1: Jaj, az menni fog, sógoromnak ilyen óraboltja van. Ott egy pillanat alatt meg tudok nézni több ezer órát is, hogy vannak téve oda.
2: Értem. Ahhoz, hogy komolyan vegyek a csatornádat, kicsit fel kell turbózni a dizájnt. Na most ez kerül nálunk 130 ezer forintba.
1: Már hogy tessék? Mi?
2: 130 rugóért felturbózzuk a channeled kinézetét. Ha,
1: és akkor sokan fogják nézni?
2: Hát erre nincs garancia.
1: Igen, de más hasonló cégek is pont ezt mondták.
2: Figyú, kezdődik a meetingem, akkor a kolléganőnél kell majd fizetned. Ez a mai tanácsadás, ez csak 95 ezerbe fáj.
1: Hát fáj, rendesen fáj. Na, de majd ide küldöm pár barátomat.
2: Jó, szívesen segítünk nekik is.
1: Hát inkább ők fognak segíteni neked, rendi gyerek.
2: Igen, és hogy?
1: Hát úgy, brotesó, hogy szépen felturbozzák a kinézetedet. Na, hello, tesa!
0: Remélem sikerült egy kis mosolyt és becsempésztünk ebbe a szerda délutánba. Mára ennyi fért a Tisza hangja délutáni magazinjába, és ha csak egyetlen mondatot visznek magukkal, legyen ez. Nem kell minden napnak különlegesnek lennie ahhoz, hogy legyen benne valami, amit érdemes megőrizni. Keressék meg ma azt az egyet, egy jó beszélgetést, egy dalt, egy mosolyt, egy nyugodt percet. Andrea voltam, köszönöm, hogy velem tartottak. Önök továbbra is a Panda Rádió műsorát hallgatják. Legyen szép délutánjuk és kellemes estéjük.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

Radio. Hit music. Panda Rádió.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: 5 óra van.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Palánkét perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Szegedi önkénteseket is keres a járókelő.hu, amely 2012 óta segíti a városlakókat abban, hogy jelezhessék a közterületi problémákat az illetékeseknek. A szervezethez olyan ügyekkel lehet fordulni, mint például a kátyúk, lekopott zebrák, elhanyagolt zöld területek, megrongálódott utasvárok vagy más, a városlakókat zavaró problémák. A járókelő önkéntesei a beérkező bejelentéseket továbbítják a megfelelő önkormányzati szervnek vagy szolgáltatónak, majd a válaszokat és az ügyek alakulását is kezelik. A rendszer Szegeden is aktívan működik, folyamatosan érkeznek helyi bejelentések. Most elsősorban olyan önkénteseket várnak, akik ügykezelőként segítenék a bejelentések útját. Emellett fejlesztőket és tesztelőket is keresnek, de fotózásban, WordPress szerkesztésben, grafikában, kommunikációban vagy marketingben jártas önkéntesek segítségét is szívesen fogadják. Aki Szegeden szeretne tenni egy tisztább, rendezettebb és élhetőbb városért, a járókelő csapatához önkéntesként is csatlakozhat. Környezetvédelmi együttműködési megállapodás kötött a BYD és a Szegedi Tudományegyetem. Ennek értelmében az STE független külső szakértőként vesz részt a Szegeden épülő BYD gyár környezetvédelmi monitoringjában. Az egyetem szakemberei mérik és értékelik majd a levegő minőségét, az ipari szennyvíz, a talajvíz és a talaj állapotát, valamint a zajszintet is. Figyelemmel kísérik a helyhez kötött kibocsátási forrásokat, és részt vesznek a mérési eredmények szakmai értékelésében. Az STE emellett a monitoring tervek kidolgozásában és folyamatos fejlesztésében is közreműködik. A megállapodás célja, hogy a környezetvédelmi ellenőrzések alaposabbak, tárgyilagosabbak és átláthatóbbak legyenek. Botka László polgármester szerint az STE szakértelme fontos garanciát jelenthet a szegediek számára. A városvezető azt is hangsúlyozta, Szeged csak olyan beruházást támogat, amely megfelel a legszigorúbb magyar és európai környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak. Fekete lyukakról tart előadást Kis László akadémikus Szegeden a Kultúra programsorozat következő estjén, október 13-án. A Széchenyi díjas fizikus csillagász, kutatóprofesszor, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója ezúttal a Világegyetem egyik legrejtélyesebb jelenségét mutatja be közérthető formában. Az előadás során szó lesz arról, hogyan születnek a fekete lyukak a csillagok halálakor, és milyen bizonyítékokkal rendelkezünk a létezésükre. A közönség azt is megtudhatja, hogyan készült 2019-ben az első kép egy fekete lyuk árnyékáról. Kiderül az is, mi található a tejútrendszer középpontjában, és milyen felfedezéseket ismert el a 2020-as fizikai Nobel-díj. Az előadás arra is keresi a választ, hogy hol lehetnek a Földhöz legközelebbi fekete lyukak, és kell-e tartanunk tőlük. Természetesen az is szóba kerül, hogy lehetséges-e valaha fekete lyukakon keresztül utazni, vagy ez örökre a sci-fi világában marad. A szervezők szerint az este egyszerre lesz tudományos, látványos és gondolatébresztő. A programnak a Szent Györgyi Albert Agora ad otthont, a rendezvényre online is válthatók jegyek. Országos kezdeményezést indítana a mentális nehézségekkel küzdők támogatására egy Székesfehérváron élő férfi. A Glória program ötlete egy személyes családi tragédia után született. A kezdeményező pedig nővére emlékére nevezte el a tervezett programot. Hosszú távon olyan közösségi házakból és központokból álló hálózatot szeretne létrehozni, ahol az érintettek szakmai segítséget, közösséget, mentorálást és az életük újratervezéséhez szükséges támogatást kaphatnak. A tervek között szerepel a szakemberekhez való eljutás önsegítő közösségek létrehozása, közösségi és rekreációs programok szervezése, valamint a munkához és a megélhetéshez való hozzáférés támogatása. A kezdeményezés egyik fontos célja, hogy a segítséget kérők méltóságteljes, partneri bánásmódot kapjanak. A program jelenleg még tervezési és információgyűjtési szakaszban van, így egyelőre nem anyagi támogatást gyűjtenek, hanem szakmai és kapcsolati hátteret építenek. Jogi, informatikai, kommunikációs és egészségügyi szakemberek, mentorok, valamint helyszínnel, vállalkozói kapcsolatokkal vagy más erőforrással rendelkezők jelentkezését is várják. A kezdeményező országos léptékben gondolkozik, és a későbbiekben több nagyvárosban is szeretne közösségi pontokat létrehozni. Talszergyűjtés szervezet a névkezdés előtt a Szegedi Család és Gyermekjóléti Központ. A hagyományos akcióhoz idén az STA Alma Mater, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, valamint a D2 Ifjúsági Központ és a Szegedi Diákfórum fiataljai is csatlakoznak. A szervezők jó állapotú, de már feleslegessé vált tanszereket, valamint újonnan vásárolt iskolai eszközöket is várnak. Az adományokat a Sás utca 2 szám alatti Család és Gyermekjóléti Központban, az STA Alma Mater Honvédtéri gyűjtőpontján, a Somogyi Könyvtár domtéri központi épületében, illetve a D2 Ifjúsági Központ Dózsa utcani helyszínén lehet leadni. A D2-ben augusztus 19-ig fogadják a felajánlásokat. Az STA Alma Mater gyűjtőpontjában augusztus 10 és 23 között nyári zárvatartás miatt nem lehet leadni adományt. A Család és Gyermekjóléti Központ hétköznapokon, a Somogyi Könyvtár pedig meghatározott nyitvatartási időben várja a tanszereket. A kezdeményezés célja, hogy a tanévkezdés előtt segítséget nyújtsanak azoknak a családoknak, akiknek nagyobb terhet jelenthet az iskolai felszerelések beszerzése. A szervezők arra kérik a szegedieket, hogy aki teheti, egy-egy feleslegessé vált, vagy újonnan vásárolt tanszerrel csatlakozzon a gyűjtéshez. Hullócsillagok és részleges napfogyatkozás miatt is érdemes lesz az égboltot figyelni Szegeden. A Perszeidák meteorraj augusztusi maximuma idén is látványos hullócsillagokat ígér, miközben augusztus 12-én részleges nagy fogyatkozás is megfigyelhető lesz. A különleges égi jelenségekre a Szegedi Csillagvizsgáló és az STA Füvészkert észlelőrétjén is készülnek programokkal. A szervezők szerint a napfogyatkozás iránt akkora az érdeklődés, hogy a program gyakorlatilag teltházas. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a nap megfigyeléséhez mindenképpen megfelelő, erre a célra készült védőeszközt használjunk. Szabad szemmel vagy hagyományos napszemüveggel ugyanis veszélyes a jelenséget nézni. Aki pedig inkább az éjszakai égboltot választja, annak a következő napokban is érdemes lesz sötét, fényszennyezést távolabb eső helyet keresnie a perszeidák megfigyeléséhez. A különleges égi látványosságok miatt így az augusztusi napok és éjszakák is tartogatnak izgalmat a csillagászat iránt érdeklődők számára. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
2: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kis állat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Ünnepel a hétvégén Magyar Kanizsa. A Szent István napi és új kenyér ünnepség már szombat délután elkezdődik, és másnap este zárul koncertekkel, valamint a helyi vállalatok által támogatott tűzi játékkal. Szent István magyar államalapítóra emlékeznek meg a hétvégén, augusztus 15-én és 16-án Magyar Kanizsán. A rendezvény szombat délután kezdődik a Dobótihamér képtárban, a Hímzés 100 év tükrében elnevezésű kiállítással, amelynek ünnepélyes megnyitója 19 órakor lesz. Másnap pedig megszentelik az új búzából készült kenyeret a Szent Őrangyalok templomban, majd a pravoszláv Szent Mihály Arkangyal templomban is. Lesznek különféle foglalkozások, kézműveskedés és íjászkodás, a legkisebbek pedig megnézhetik a Juhász és a Sárkány című népmesét a Mesélő Hangok formáció előadásában, és sor kerül majd a ringatóra is. Az esemény 17 órakor folytatódik a Panna Bál együttes, majd pedig Király Linda koncertjével. Idén is meghirdeték a legszebb kenyérversenyt. Három hét és véget ér a vakáció, kezdetét veszi a 2026-27-es tanév. Ilyenkor már el kell kezdeni a készülődést, érdemes időben beszerezni az iskolához szükséges eszközöket. Komoly kiadás vár a szülőkre, ugyanakkor jó hír, hogy az eladók szerint nem drágultak a tanszerek, míg egyes önkormányzatok ingyenes tankönyvekkel segítik a szülőket idén is. Emellett a Magyar Nemzeti Tanács is igyekszik mindenben támogatni az iskolakezdőket és szüleiket. Továbbra sincs megoldás a nyugat-balkáni hivatásos gépkocsi vezetők schengeni tartózkodási korlátozásának feloldására. Szeptember 1-e után újabb regionális tiltakozásokat szervezhetnek az uniós határokon a szerbiai, bosznia-hercegovinai, montenegrói és észak-makedóni fuvarozók, ha az Európai Bizottság addig nem kínál konkrét megoldást a hivatásos gépkocsi vezetők schengeni tartózkodásának korlátozására, írja a Beta. Erről kedden állapodtak meg a fuvarozói egyesületek képviselői a Skopjében megtartott regionális találkozón. A résztvevők úgy döntöttek, egyenlőre megvárják képviselőik egyeztetését az Európai Bizottsággal, valamint a bizottság szeptember 1-i ülését, amelyen várhatóan napirendre kerül a nyugat-balkáni fuvarozók helyzete is. Az energetikai helyzet jelenleg nagyon kényes, az árak biztosan emelkedni fognak, de nincs ok pánikra, nyilatkozta a Szerbiai Energetikusok Szövetségének elnöke. Nikola Rajakovics a Szerbiai RTV-nek kiemelte, hogy az ország képes lesz szén nélkül is működni, azonban az energetikai átmenethez hatalmas beruházásokra, a megújuló energiaforrások fejlesztésére és a vízkészletek jobb kezelésére lesz szükség. A szakember azt is kifejtette, hogy konkrétan milyen infrastruktúrára van szükség ahhoz, hogy Szerbia a következő évtizedekben ne küzdjön energiahiánnyal.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 ember életét vesztette, 350-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található, azt használják. Ha a közelebbi átkelő több mint 100 méterre van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. Sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és iskolák, valamint buszmegállók közelében, illetve minden olyan helyen, ahol nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani, csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a megállásra. A Nagykikindai Rendőrkapitányság emlékeztet, a közúti biztonság mindannyiunk közös felelőssége.
0: Időjárás.
2: A mai napon mérsékelten felhős és valamennyivel kellemesebb idő várható, ám továbbra is igen meleg lesz, erős északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 22, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyarkanizsánál 128, Zentánál 204 cm magas. A mai napon kezdetben hidegfronti hatás fog érvényesülni, ezért az érzékenyek körében fejfájás és görcsös panaszok jelentkezhetnek. A szélesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor keringési panaszok és vérnyomás problémák is jelentkezhetnek. Még több tájegységünkön alakulhat 30 fok felett a csúcshőmérséklet, emiatt migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság, tompaság, esetleg szédülés is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Elérkezett a nap, amelyről már többször beszéltünk a Panda Radarban. Ma este részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg Vajdaságból is. Szabadka térségében a jelenség 19 óra 24 perckor kezdődik, legnagyobb fázisát pedig 19 óra 51 perckor éri el. A nap felszínének körülbelül 43%-át takarja majd el a hold. Érdekesség, hogy miközben nálunk részleges lesz a fogyatkozás, a Föld bizonyos területein teljes napfogyatkozást figyelhetnek meg, és ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. A napba szabad szemmel vagy hagyományos napszemüveggel ne nézzenek. A biztonságos megfigyeléshez megfelelő napfogyatkozás néző szemüveg szükséges. Ha tehát ma este tiszta lesz a nyugati égbolt 19 óra 24 perc után, érdemes lesz biztonságosan az ég felé fordítani a figyelmünket. Ha már az égboltnál tartunk, Szabadkán igazából jól időzített program várja az érdeklődőket. Az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete augusztus 11-én és 12-én virtuális űrutazásra hívja az érdeklődőket a magyar tannyelvű tanítóképzőkaron, vagyis ma igazán kozmikus napunk lehet. Napközben virtuális időutazás, este pedig valódi égi látványosság. Újabb kulturális esemény kezdődik ma Vajdaságban. Augusztus 12-e és 16-a között rendezik meg a 9+1 művésztelepet. A program ma reggel 9 órakor az alkotók érkezésével kezdődik, és vasárnap reggelig tart. Néhány nap, amikor az alkotási, a találkozásoké és a művészeté lesz a főszerep. Folytatódik a nyári utazási szezon, ezért a főbb útvonalakon és határátkelők közelében továbbra is nagyobb forgalomra lehet számítani. Különösen délután és a hétvége közelettével érdemes több időt hagyni az utazásra. Motorosból és kerékpárosból is sok van az utakon, ezért előzés előtt ne csak a visszapillantó tükörbe nézzünk, ellenőrizzük a holdteret is. Néhány másodpercnyi figyelem életet menthet. Nem csak a napfogyatkozás teszi különlegessé ezt az időszakot, augusztus közepén érkezik a Perszeidák meteorjának maximuma is, így megfelelően sötét városi fényektől távoli helyről több hullócsillagot is megfigyelhetünk, vagyis ezen a héten érdemes néha letenni a telefont és egyszerűen felnézni az égre. A mai égi jelenség nem csak nálunk különleges, a napfogyatkozás globálisan teljes napfogyatkozás, miközben Szerbiából csak részleges formában látható. Csillagászok, fotósok és érdeklődők sokasága készül a jelenség megfigyelésére. Egy esemény, amely néhány percre ugyanarra készteti a világ különböző pontjain élő embereket felnézni. A ma kezdődő 9+1 művésztelep egészen augusztus 16-áig,

vasárnapig tart. Így a művészet és az alkotás kedvelőinek ezt a programot érdemes figyelemmel kísérniük. Magyar Kanizsán pedig augusztus folyamán folytatódnak a kulturális és közösségi programok, így a Pandaradarban a következő napokban is hozunk majd friss, konkrét hétvégi lehetőségeket. Augusztus 12-éhez az űrkutatás történetének egyik különleges eseménye is kapcsolódik. 1977-ben ezen a napon hajtotta végre első szabad repülését az Enterprise amerikai űrrepülőgép. A gépet egy Boeing 747-es hátáról engedték el, majd önállóan siklott a leszállópályára. Majdnem 50 évvel később pedig ezen az augusztus 12-én mi éppen egy napfogyatkozást figyelhetünk meg. A mai jó hírünk egyszerű, a természet ma este ingyenes előadást tart. Nem kell belépőjegy, nem kell több száz kilométert utazni, csak egy biztonságos napfogyatkozás néző szemüveg, megfelelő hely és egy kis kíváncsiság. És talán jó lesz néhány percre arra is emlékezni, hogy milyen hatalmas világ vesz körül bennünket. Egy hagyományos napszemüveg nem alkalmas napfogyatkozás megfigyelésére, függetlenül attól, milyen sötét a lencséje. Távcsövet, fényképezőgépet vagy telefont se irányítsunk közvetlenül a nap felé megfelelő napszűrő nélkül. A szemünk fontosabb egy jó fényképnél. Mit mond ma este a Hold a napnak? Bocsánat, csak egy pillanatra elébed állok. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít. Ma este tehát 19 óra 24 perctől részleges napfogyatkozás, Szabadkán virtuális űrutazás, közben pedig már új kulturális programok is kezdődnek Vajdaságban. Magyar Kanizsa, Vajdaság, Magyarország és a nagyvilág frissen, színesen és politikamentesen. Panda Radar, képben a világgal!

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Ez volt a reklám.

Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Néha egyetlen szabad óra nagyobb ajándék, mint egy egész szabad nap. Egy óra, amikor nem csörög a telefon, nem kell rohanni, senki sem kér semmit, és végre nem az a kérdés, hogy mit kellene csinálni, hanem az, hogy mihez lenne kedvünk. Mai kérdésünk, ha ma lenne egy teljes szabad órája, amit csak a saját magára fordítana, mit csinálna? Lássuk, mire költenék hallgatóink ezt a 60 ajándékpercet. Hallgatóink a következőket írták. Zsuzsanna Aromhegyesről: én kiülnék a teraszra egy kávéval, és nem csinálnék semmit, még a telefonomat is bent hagynám, régen azt hittem a semmittevés lustaság, ma már tudom, néha erre van a legnagyobb szükség. Barbara is írt nekünk Szabadkáról: aludnék, nincs ebbe semmi romantika. 3 kisgyerek mellett, ha valaki ad nekem egy szabad órát, kérem a párnát és viszontlátásra. Attila írt nekünk Zentáról: felülnék a biciklire és kimennék valamerre a határba, cél nélkül. Egész nap mindenhová azért megyünk, mert dolgunk van. Jó lenne egyszer csak azért elindulni, mert jó esik. Lívia is írt nekünk Topolyáról: én bemennék egy könyvesboltban, nem biztos, hogy vennék is valamit, csak nézelődnék, valamiért engem már a könyvek között járkálás is megnyugtat. Csaba is írt nekünk Martonosról: horgásznék, bár egy óra arra kevés, mire kipakolok, összerakom a botot, és leülök, már mondhatnánk is, hogy lejárt az idő. Kérhetek inkább 3-at? Emese a következőt írta nekünk Magyar Kanizsáról: én elmennék sétálni a Tiszapartra, egyedül, nem azért, mert nem szeretem a családomat, hanem mert néha jó, hogy úgy végig gondolni a dolgokat, hogy közben senkinek nem kell válaszolni. Janka Csókáról a következőt írta nekünk: betenném a kedvenc zenéimet, jó hangosan, és rendet raknék. Tudom, most mindenki azt gondolja, milyen szabad idő az ilyen, de engem tényleg kikapcsol. Miklós a következőt írta nekünk Adáról: felhívnám egy régi barátomat, mindig azt mondjuk egymásnak, hogy majd beszélünk, aztán eltellik 2 hónap. Ha lenne egy órám, most nem mondanám azt, hogy majd. Nóra Bajmokról a következőt írta nekünk: elmennék fagyizni egyedül, és most kapaszkodjanak meg, nem vinnék belőle senkinek haza. Egyszer hadd legyen az egész az enyém. És a következőt egy anyuka írta nekünk, aki inkább név nélkül szeretne maradni: nekem egy forró fürdő, zene, bezárt ajtó. Ha valaki közben bekiabálja, hogy anya, az óra újraindul. Ez a feltételem. Dezső Törökfalúról a következőt írta nekünk: kimennék a műhelyembe és faragnék, nagyapámtól tanultam, egész nap gépekkel dolgozom, de amikor egy darab fa van a kezemben, valahogy teljesen lelassulok. Klára Moholról a következőt írta nekünk: én 68 éves vagyok, és talán furcsán hangzik, de táncolnék, bezárnám az ajtót, elővenném a régi zenémimet, és egy órán keresztül megint 20 éves lennék. Viktor Horgosról a következőt írta nekünk: beülnék az autóban, lehúznám az ablakot, és csak mennék, nem messzire, csak egy kicsit, sehová. Renáta Palizsról a következőt írta: őszintén leülnék a kanapéra, és meginnám a kávémat még melegen. Akinek van kisgyereke, annak ezt szerintem nem is kell tovább magyarázni. Név nélküli hallgatónktól érkezett a következő üzenet: én az órából legalább 10 percet arra használnék, hogy eldöntsem, mit kezdjek a maradék 50-nel. A végén valószínűleg elfeküdnék az egészet. Úgy tűnik, egy

Szabad órához nem kell nagy program, volt, aki aludna, más biciklizne, olvasna, horgászna vagy táncolna, és feltűnően sokan választották egyszerűen a csendet, egy kávét, vagy azt, hogy egy kis ideig senki ne várjon tőlük semmit. Talán azért, mert a hétköznapokban éppen saját magunkra jut a legnehezebben idő. És tudják mit, 60 perc talán ma nem fér bele, de 10 perc lehet, hogy igen. 10 perc egy kávéra, egy kedvenc dalra, egy kis sétára, vagy egyszerűen arra, hogy leüljünk és ne csináljunk semmit. Köszönjük a sok üzenetet, holnap ismét jövünk egy új napkérdésével, most pedig mi adjuk hozzá a következő néhány perc kikapcsolódást. Maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán!

0: situation go?
1: 9090, Roger. You're looking good for translight.

trust.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.